0: égérő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper farmer, Dunakavics boci csoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húlnak a falevelek, és te mindig szép vagy. Vegy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: Jó reggelt, Nyíregyházam!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM. Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Rangos elismerés a kórház munkatársának. Őrizetben a nyíregyházi rabló, kezdődik az őszi róka vakcinázás. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Rangos elismerés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház munkatársának, az intézmény élelmezési osztályának vezetője, az év dietetikus végzettségű élelmezés vezetője díjban részesült. Pető Réka az elismerést a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének múlt jelen jövő című 27. szakmai konferenciáján vehette át. A szakember emellett felkérést kapott arra is, hogy bekapcsolódjon a szövetség közétkeztetési munkacsoportjának munkájába, olvasható a kórház közösségi oldalán. Őrizetbe vették a nyíregyházi rendőrök azt a 16 éves helyi fiút, aki a napokban betört egy családi házba. A fiatal berúgta az ingatlan terasz ajtaját és kezében egy vascsővel az utcán parkoló autójának kulcsát követelte az ott lakótól. A fenyegetés hatására a tulajdonos átadta a kocsi kulcsot, azonban a fiú nem tudott elindulni a járművel, ezért mérgében megrongálta a visszapillantó tükröket és az ablakokat, majd elmenekült. A bejelentést követően a rendőrök néhány utcával odébb elfogták az elkövetőt, írja a polisz.hu. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: Immunizálás legyidőbben, ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
1: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Ma is kitart a zavartalanul napos idő, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, így még emellett is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet Nyíregyházán eléri a 25 fokot, csapadékra sehol sem kell számítani, a szél gyenge marad. A folytatásban is élvezhetjük a frontmentes napos időt, holnap még egy fokkal a mainál is melegebb lehet, egyébként egész héten kitart a 25 fokos csúcs. Hétvégén igazi kiránduló idő ígérkezik, majd csak jövő héttől kezd lassan csökkenni a felmelegedés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: válik, mert jó. Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rangos elismerés a kórház munkatársának. Az időseket ünnepeljük csütörtökön. Több mint 1200-an pattantak bringára. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. Rangos elismerés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház munkatársának, az intézmény élelmezési osztályának vezetője, az év dietetikus végzettségű élelmezés vezetője díjban részesült. Pető Réka az elismerést a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének múlt jelen jövő című 27. szakmai konferenciáján vehette át. A szakember emellett felkérést kapott arra is, hogy bekapcsolódjon a szövetség közétkeztetési munkacsoportjának munkájába, olvasható a kórház közösségi oldalán. Három települési és három járási önkéntes mentőszervezet gyakorlatozott a napokban Tuzséron. Valamennyi mentőszervezet megújította az alapvető vízkár elhárítási tevékenység szakterületi minősítését a Nemzeti Minősítési Rendszerben tudatta a katasztrófavédelem. Az önkéntesek többek között nyulgát, bordás megtámasztás és buzgár ellennyomó medence kiépítését, fóliázást és szivattyúzást is gyakoroltak. A nyíregyházi települési önkéntes mentőszervezet az alapvető viharkár elhárítási képességek, valamint árvízi és vízimentési képességek szakterületi minősítéseit is megújította. A tesztüzem után már élesben is működik az északi temető új beléptető rendszere. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztés gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a sírkertnél.
3: 2023-ban és 2024-ben a két bejáratunkon megtörtént az első temes korszerűsítés, ahol rendszám felismerő sorompókat helyeztünk ki. Következő lépésként erre a rendszerre ráépítve fizető automatákat helyeztünk ki, illetve automata jegy kiadó gépeket helyeztünk el. Augusztus 1-től vezettük be próbaüzemként ezt a rendszert. Pozitív tapasztalataink vannak a rendszerrel kapcsolatosan. A temetőbe történő beléptetés jóval gyorsabb lett, illetve a hatályos rendeleteknek is így jobban meg tudunk felelni.
2: Döntött a kormány az M49-es román határig történő második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2 sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a 45 kilométeres 2x2 sávos szakasz megteremti a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. A fejlesztés M3-astól Ökörító Fülpösig tartó szakasza már célegyenesben van, idén ősszel készül el. A román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni. Őrizetbe vették a nyíregyházi rendőrök azt a 16 éves helyi fiút, aki a napokban betört egy családi házba. A fiatal berúgta az ingatlan terasz ajtaját és kezében egy vascsővel az utcán parkoló autójának kulcsát követelte az ott lakótól. A fenyegetés hatására a tulajdonos átadta a kocsi kulcsot, azonban a fiú nem tudott elindulni a járművel, ezért mérgében megrongálta a visszapillantó tükröket és az ablakokat, majd elmenekült. A bejelentést követően a rendőrök néhány utcával odébb elfogták az elkövetőt, írja a polisz.hu. Várja a magyar népzene és a néptánc kedvelőit a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete. Szerdán este ismét bursztatáncházat rendeznek az Egyetemi Szertár Klubban. A bursza elnevezés helyi hagyományra utal, a nyíregyházi bokortanyákon burszának nevezték ugyanis a fiatalok zenés táncos összejöveteleit. A szerdai eseményen a táncokat Jeremiás Kincső és Jeremiás Balázs tanítja, a talpalávalóról pedig a Zenei Intézet és a Művészeti Szakgimnázium népzenész hallgatói, diákjai és tanárai gondoskodnak, írja az enye.hu. Egész napos programokkal köszöntik a szépkorúakat az Idősek Világnapján Nyíregyházán. A csütörtöki programnak a Sóstói Múzeum falu ad otthont. Az önkormányzat kulturális műsorokkal, néprajzi előadásokkal, interaktív kiállításokkal és egészségügyi szűrésekkel is készül az ünnepségre. A szépkorúak megismerkedhetnek a régi kis mesterségekkel, betekinthetnek az egykori iskolai mindennapokba, de lesznek játékos és interaktív programok, valamint gyógyteá kóstoló is. A rendezvényt a nyíregyházi szépkorúak látogathatják. A belépéshez személyigazolvány és nyíregyházi lakcímkártya szükséges, írja a város honlapja. Az őszi időszakban is szerveznek fit eseményeket a Mozdulj Nyíregyháza keretében. Október 7-én fit szerdát tartanak. A mozogni vágyókat Canik Balázs várja egy közös kapoéra aerobik edzésre a Continental Arénában. Novemberben pedig jön a Fit szülinap. November 8-án pénteken ő zónaedzést, Czanik Balázs kapoéra aerobik edzést tart. A rendezvény kísérő programjaként rendezik meg a Mozaik Med szűrőnapot. A helyszín ezúttal is a Continental Arena lesz. Mindkét rendezvény ingyenes, a belépéshez itt is nyíregyházi lakcímkártya felmutatása szükséges, írja a város honlapja. Ismét népszerű volt a Bringa város a nyíregyháziak körében. Több mint 1200-an regisztráltak az eseményre, közülük több mint 200-an bejárták mind a 24 pecsétgyűjtőpontot, számol be a nyíregyházi sporthírek. Az iskolák versenyét idén is a Móricz Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézménye nyerte. 202 fővel torony magasan megelőzték a szintén magas létszámmal 71 fővel regisztrált Móricz Zsigmond általános iskolát. A harmadik helyet a Móra Ferenc általános iskola szerezte meg. A Kossuth téren kihelyezett görgős kerékpáron a városrészek versenyét a kertváros nyerte, a második helyen az Érkert, a harmadikon pedig ott. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmárberekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
4: Immunizálás legidőbben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagy részt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
2: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmárberekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Szent Mihály napja van. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
5: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót hitték Szent Mihály lovának.
2: Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyar Országos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
6: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgász érdekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élmény a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területe is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
2: És most néhány szó az időjárásról. Ma is kitart a zavartalanul napos idő, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, így még emellett is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet Nyíregyházán eléri a 25 fokot, csapadékra sehol sem kell számítani, a szél gyenge marad. A folytatásban is élvezhetjük a frontmentes napos időt, holnap még egy fokkal a mainál is melegebb lehet, egyébként egész héten kitart a 25 fokos csúcs. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Nem akármilyen napra ébredtünk, ma van a kávé világnapja, szóval jó reggelt mindenkinek, aki már az első kávét kortyolgatja, és külön üdvözlet azoknak, akinek a kávé az nem ital, hanem konkrétan üzemanyag. Na hát akkor indul a kedv, méghozzá szeptember 29-e, Best FM-mel, én Simon Norbert vagyok, kedves Mihályok, gratulálunk! Nézzük meg, hogy mi történt a mai napon, például 1899-ben a mai napon született Bíró László József, ő a golyóstól feltalálója, gondoljunk csak bele, hogy mennyi minden ehhez használjuk. A mai napig is a golyóstollat, aláírunk vele, szerződéseket kötünk, listát írunk, felírjuk a bevásárlást, és persze vannak azok a tollak, amelyek valahogy mindig akkor tűnnek el, amikor éppen szükség lenne rá, és hogy nem pont a kollégánál van. 1934-ben szintén a mai napon született Csíkszentmihályi Mihály. Ő a flow elmélet egyik legismertebb kutatója. A flow állapot ugye az, amikor annyira belemerülünk valamibe, amit csinálunk, hogy szinte megszűnik körülöttünk az idő. Na hát akkor kerüljünk közösen flowba, így kedre merüljünk el a teendőkbe, és remélhetőleg tényleg repülni fog velünk a munkánk.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

csípős reggelek, kellemes délutánok, talán így lehet a legegyszerűbben az időjárásunkat jellemezni. Néhány szóban viszont, hogyha részletesebben nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy ma napsütési lesz a főszerep, felhők pedig alig lesznek felettünk az égen, így csapadék ma sem várható, és napközben többfelé megérénkülhet majd a keleti szél. Folytatódik a vénasszonyok nyara, ez pedig azt jelenti, hogy ma ismételten 26 fokot mérhetünk Nyíregyházán a legmelegebb órákban. Szerdán is száraz, zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggel helyenként pára köd az mondjuk előfordulhat, és a keleti délkeleti szél lesz élénk, helyenként erős lökések is lehetnek, és marad a 26 fok holnap is. Csütörtökön pedig fátyol felhők szüretik már a napsütést, de ebből eső egyáltalán nem lesz még mindig, és 27 fok valószínű.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Gyakorlatoztak az önkéntesek, az időseket ünnepeljük csütörtökön, ősszel is lesznek fit események Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Három települési és három járási önkéntes mentőszervezet gyakorlatozott a napokban Tuzséron. Valamennyi mentőszervezet megújította az alapvető vízkár elhárítási tevékenység szakterületi minősítését a nemzeti minősítési rendszerben, tudatta a katasztrófavédelem. A nyíregyházi települési önkéntes mentőszervezet az alapvető viharkár elhárítási képességek, valamint árvízi és vízimentési képességek szakterületi minősítéseit is megújította. Egész napos programokkal köszöntik a szépkorúakat az idősek világnapján Nyíregyházán. A csütörtöki programnak a Sóstói Múzeum falu ad otthont. Az önkormányzat kulturális műsorokkal, néprajzi előadásokkal, interaktív kiállításokkal és egészségügyi szűrésekkel is készül az ünnepségre. A szépkorúak megismerkedhetnek a régi kismesterségekkel, betekinthetnek az egykori iskolai mindennapokba, de lesznek játékos és interaktív programok, valamint gyógyteakóstoló is. A belépéshez személyigazolvány és nyíregyházi lakcímkártya szükséges, írja a város honlapja. Várja a magyar népzene és a néptánc kedvelőit a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete. Szerdán este ismét bursztáncházat rendeznek az Egyetemi Szertár Klubban. A bursza elnevezés helyi hagyományra utal. A nyíregyházi bokortanyákon burszának nevezték, ugyanis a fiatalok zenés táncos összejöveteleit. A szerdai eseményen a táncokat Jeremiás Kincső és Jeremiás Balázs tanítja, a talpalávalóról pedig a Zenei Intézet és a Művészeti Szakgimnázium népzenész hallgatói, diákjai és tanárai gondoskodnak, írja az enyhe.hu. Az őszi időszakban is szerveznek fit eseményeket a Mozdulj Nyíregyháza keretében. Október 7-én fit szerdát tartanak. A mozogni vágyókat Canik Balázs várja egy közös kapoéra aeróbik edzésre a Continental Arénában. Novemberben pedig jön a fit szülinap. November 8-án pénteken ikő zóna edzést, Canik Balázs kapoéra aeróbik edzést tart. A rendezvény kísérő programjaként rendezik meg a Mozaik Med szűrőnapot. A helyszín ezúttal is a Continental Arena lesz. Mindkét rendezvény ingyenes, a belépéshez itt is nyíregyházi lakcímkártya felmutatása szükséges, írja a város honlapja. Ma is kitart a zavartalanul napos idő, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, így még emellett is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet Nyíregyházán eléri a 25 fokot, csapadékra sehol sem kell számítani, a szél gyenge marad. A folytatásban is élvezhetjük a frontmentes napos időt, holnap még egy fokkal a mainál is melegebb lehet, egyébként egész héten kitart a 25 fokos csúcs. Hétvégén igazi kiránduló idő ígérkezik, majd csak jövő héttől kezd lassan csökkenni a felmelegedés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a leg

balesetmentes keddet kívánok. Na nézzük, hogy mire kell különösen odafigyelni, például Tiszavasvári úti korszerűsítési munkálatokra. Itt ugyanis forgalomkorlátozás van érvényben, Salamon bokor egy részén, aki teheti, az inkább kerüljön. A Bocskai utca páratlan oldalán pedig közműfedél szintbehelyezését végzik, átmenetileg tilos a megállás. Ezt táblázták is, és a város több pontján faápolási munkálatok is lesznek a mai nap folyamán. Az adott helyeken figyeljenek és ne parkoljanak oda. Erős áramú hálózat cserét és bővítését is végzik a szakemberek az Egyház utcában. Itt azért érintettek a gyalogosok, kerékpárosok és az autósok is, valamint már felújították a Korányi Frigyes Sóstő út, Kemecsei út egy részét, de továbbra is kint van a 30 km/h sebesség korlátozás, és a Legyező utcán több helyen útszűkület lassítja a haladást. Munkálatok vannak itt is, legyenek figyelmesek és türelmesek egymással, jó utat!

Jó reggelt, itt a kedd, és megint csak egy lépéssel közelebb az októberhez. És hát azt mondják, hogy ha Mihálykor dörög az ég, akkor szép lesz az ősz, de kemény a tél. Na már most a hosszú távú európai előrejelzések azt mondják, hogy enyhe lesz a tél és esős, és úgy néz ki, hogy a régi hagyomány, a régi népi megfigyelés is ezt fogja alátámasztani, mert hogy egyáltalán nem fog dörögni az ég, sőt, szinte nyár lesz. 26 fok várható ma Nyíregyházán, szerdán is 26, csütörtökön akár 27, és lehet, hogy még ebből egy picivel magasabb hőértékek is születhetnek. Nyárias délutánok jönnek tehát, csapadék nélkül továbbra is. Mihályokat köszöntünk ma, és ne feledjék, hogy ma van a kávé világnapja. Nekünk, akik reggel korán kerünk, a kávé nem csupán csak egy forró reggeli ital, hanem maga az üzemanyag, úgyhogy tessenek rendesen betankolni belőle, és minden egyes információ fontos, amit ma is tapasztalnak Nyíregyházán, így kedd reggel írják meg nekünk bestfmnyiregyháza.hu, használják bátran az üzenőfalat, és érdemes kattintani a helyi hírekre, na meg hallgatni őket, jönnek a frissek 7-kor a Besten.

tesztjelzését végzik, átmenetileg tilos a megállás, ami táblával jelölve van. A város több pontján faápolási gajazási munkák zajlanak, az adott helyen figyelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek, különösen az oktatási intézmények és gyalogátkelő helyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádió reklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp

0: alkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu. Reklámot hallottak.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Üzemkész az új beléptető az északi temetőben. Folytatódhat az M49-es második üteme. Több mint 1200-an pattantak bringára. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. A tesztüzem után már élesben is működik az északi temető új beléptető rendszere. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztés gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a sírkertnél.
3: 2023-ban és 2024-ben a két bejáratunkon megtörtént az első ütemes korszerűsítés, ahol rendszám felismerő sorompókat helyeztünk ki. Következő lépésként erre a rendszerre ráépítve fizető automatákat helyeztünk ki, illetve automata jegy kiadó gépeket helyeztünk el. Augusztus 1-től vezettük be próbaüzemként ezt a rendszert. Pozitív tapasztalataink vannak a rendszerrel kapcsolatosan. A temetőbe történő beléptetés jóval gyorsabb lett, illetve a hatályos rendeleteknek is így jobban meg tudunk felelni.
2: Döntött a kormány az M49-es román határig történő második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a 45 kilométeres 2x2-sávos szakasz megteremti a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. A fejlesztés M3-astól Ökörító-Fülpösig tartó szakasza már célegyenesben van, idén ősszel készül el. A román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni. Ismét népszerű volt a Bringa városa nyíregyháziak körében. Több mint 1200-an regisztráltak az eseményre, közülük több mint 200-an bejárták mind a 24 pecsétgyűjtő pontot, számol be a Nyíregyházi Sporthírek. Az iskolák versenyét idén is a Móricz Zsigmond Általános Iskola kertvárosi tagintézménye nyerte. 202 fővel torony magasan megelőzték a szintén magas létszámmal 71 fővel regisztrált Móricz Zsigmond Általános Iskolát. A harmadik helyet a Móra Ferenc Általános Iskola szerezte meg. A Kossuth téren kihelyezett görgős kerékpáron a városrészek versenyét a kertváros nyerte, a második helyen az Érkert, a harmadikon pedig Oros végzett. Ma is kitart a zavartalanul napos idő, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, így még emellett is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet Nyíregyházán eléri a 25 fokot, csapadékra sehol sem kell számítani, a szél gyenge marad. A folytatásban is élvezhetjük a frontmentes napos időt, holnap még egy fokkal a mainál is melegebb lehet, egyébként egész héten kitart a 25 fokos csúcs. Hétvégén igazi kiránduló idő ígérkezik, majd csak jövő héttől kezd lassan csökkenni a felmelegedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

ketten szerintem csupa jó, hát ugye indítsunk pozitívan, de hát erre való nekünk itt reggel a horoszkóp, ami konkrétan megmondja a tutit. Például a kosoknak a nap közepén beugorhat valami, amitől hirtelen egyszerűbbnek látszik majd egy régóta kerülgetett dolog, ezt most ne hagyd elszállni. Bikák, ma egy étkezés különösen jól sikerülhet, nem kell hozzá különleges étterem, lehet egy otthoni ebéd, vagy pedig egy péksütemény is, amit végre most úgy élvezel, ahogy megérdemled. És az ikrek, valakivel teljesen hétköznapi témáról kezdesz beszélni, aztán pedig egyszer csak azt fogod észrevenni, hogy már egy órája tart, ma egy spontán pár beszéd nagyon sokat fog neked jelenteni. És jönnek a rákok, egy új hely, egy érdekes üzlet, vagy pedig egy eddig nem próbált útvonal kerülhet eléd, nem kell nagy kalandnak lennie, a változatossághoz ma ez is elég. Oroszlánok, valaki olyan mondatot mondhat rólad, ami tényleg be fog találni, ne szerénykedj el rajta, hagyd, hogy egy pillanatra jól esően megálljon benned. Szüzek, valami, amit fejben már nagyobb problémának láttál, végül meglepően egyszerűen el fog intéződni. És a mérlegek keddi napja, lehet egy fény az ablakon, egy szép ruha, egy virág, vagy egy hangulatos utca. Ma egy apró esztétikai élmény képes lesz kizökkenteni a napi teendőkből, és a skorpiók egy helyzetben hirtelen összeállhat valami, amit eddig csak részletekben láttál, nem kell azonnal cselekedni vele, már az is sokat ad, hogy végre elérted. És annyira sok. Mi lenne, ha? Kezdetű ötletből könnyen valódi program lehet. Ma nem a tökéletes szervezés, hanem a jó kedv lesz a lényeg. És jönnek a bakók, ma valami tényleg leteszel az asztalra. Ne kezdj el azonnal új feladatba, adj magadnak egy percet, hogy élvezd a kész állapotot. Vízöntők, két dolog furcsán összeérhet, egy név, egy hely, egy időpont, vagy egy teljesen váratlan találkozás. Nem kell misztikusnak lenni, egyszerűen csak élvezd, hogy milyen érdekes tud lenni az élet. Valamint a halak. Egy váratlan poén, egy vicces helyzet ma úgy meg fog nevettetni, hogy utána minden könnyebbnek tűnik, ne fogd vissza magad, ez lehet a napod legnagyobb energiafröccse.

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9

Indulok edreggel Kelly Rowland, ez volt a Work. Hát Work az lesz bőven, már csak azért is, mert hogy rövidesen már 7:30, mintegy 10 perc múlva, 29-e van, kecsegtető a dátum, 09:29. Lezárult a Roadpol akció, és megérkeztek a bizonyítványok, mondhatni közlekedési bizonyítványosztás volt tegnap, ugyanis szeptember 16-a és 22-e között volt Európa több országában, így nálunk Magyarországon is a Roadpol akció, és a rendőrök elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer és a bukósisak használatát vizsgálták, és a hatóságoknak az a helyzet, hogy több mint 900 esetben kellett intézkednie egy hét alatt. Egészen pontosan az akció alatt 5231 közlekedőt ellenőriztek Szabolcs megyében, hogyha nézzük a mi érintettségünket, és a legtöbb szabálytalanság a biztonsági öv használatához kapcsolódott, valljuk be, tehát hogy nem volt bekötve, összesen 978 alkalommal mentek így az autósok, hogy nem kötötték be a biztonsági övet, és persze figyeltek a gyermekek biztonságára is. Az egyhetes ellenőrzés során 38 esetben volt szabálytalanság a gyermekbiztonsági rendszer használatával kapcsolatosan, és mi a helyzet a motorosokkal? A két kerekűeknél is találtak szabálytalanságot, 5 motoros ment bukósisak nélkül. Szóval kapcsoljuk be a biztonsági övet, és kapcsoljunk be Best FM-et ma reggel is. Jó reggel, további nyíregyházi hírek, pontban 7:30.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.
1: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, finer things in life.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rangos elismerés a kórház munkatársának. Őrizetben a nyíregyházi rabló. Kezdődik az őszi róka vakcinázás. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Rangos elismerés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház munkatársának, az intézmény élelmezési osztályának vezetője, az év dietetikus végzettségű élelmezés vezetője díjban részesült. Pető Réka az elismerést a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének múlt jelen jövő című 27. szakmai konferenciáján vehette át. A szakember emellett felkérést kapott arra is, hogy bekapcsolódjon a szövetség közétkeztetési munkacsoportjának munkájába, olvasható a kórház közösségi oldalán. Őrizetbe vették a nyíregyházi rendőrök azt a 16 éves helyi fiút, aki a napokban betört egy családi házba. A fiatal berúgta az ingatlan terasz ajtaját, és kezében egy vascsővel az utcán parkoló autójának kulcsát követelte az ott lakótól. A fenyegetés hatására a tulajdonos átadta a kocsi kulcsot, azonban a fiú nem tudott elindulni a járművel, ezért mérgében megrongálta a visszapillantó tükröket és az ablakokat, majd elmenekült. A bejelentést követően a rendőrök néhány utcával odébb elfogták az elkövetőt, írja a polisz.hu. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
3: Immunizálás legidőbben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállat fajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagy részt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
2: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Ma is kitart a zavartalanul napos idő, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, így még emellett is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet Nyíregyházán eléri a 25 fokot, csapadékra sehol sem kell számítani, a szél gyenge marad. A folytatásban is élvezhetjük a frontmentes napos időt, holnap még egy fokkal a mainál is melegebb lehet, egyébként egész héten kitart a 25 fokos csúcs. Hétvégén igazi kiránduló idő ígérkezik, majd csak jövő héttől kezd lassan csökkenni a felmelegedés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

A fél nyolcas hírek után pedig nyavaj a híradó itt a Best reggelben, ugyanis megérkeztek a friss járványügyi adatok, és a megyékre lebontott listákat is közölték, hogy pontosan milyen fertőző betegségeket mutattak ki az elmúlt időszakban, és például ez Szabolcs-Szatmár-Berek megyében nálunk a következőképpen alakult. Skarlátban 2 fő fertőzöttet regisztráltak, hepatitis A 1 fő, fertőző májgyulladás 2 fő, rotavírus 1 fő, szalmonella 3 fő, és campylobacteriosis, remélhetőleg jól mondtam, 8 fő. Hát mindenkinek jó egészséget. Amúgy alapvetően összehasonlítva az országos adatokkal nálunk én azt látom, hogy kisebbek voltak a fertőző betegségeken átesett emberek száma. Hát jó egészséget, ugye a szezon még csak most fog jönni, azt mondják, hogy a koronavírus várható az első hullámmal, ami tulajdonképpen majd erősebben végig fog seperni az országon, de persze azt is hozzátették a szakemberek, hogy azért ez már egy gyengébb verzió, mint amikor még ez elkezdődött. Vénasszonyok nyara csípős reggelek, nagyjából így tudom definiálni az időjárást, ami vár ránk, nem csak hogy ma, hanem alapvetően egész héten. Ez pedig azt jelenti, hogy a friss reggelek után akár 26 és 30 fok között is tetőzhetnek majd a csúcsértékek, és nem csak hogy ezen a héten, hanem úgy néz ki, hogy ez még jövő héten is így lesz, és amerre a szemmel lát, csapadék sehol. Van egy népi megfigyelés a mai napra, azt mondják, hogy a Mihály napján itt van még a fecske, akkor karácsonyig legelhet a kecske. Úgy néz ki, hogy ez a népi jóslat is be fog jönni, mert azt rebesgetik, hogy enyhe telünk lesz, kifejezetten enyhe és csapadékos. Hát az enyhe ez addig működik legalábbis itt az őszben, a csapadék az meg annyira nem. Esernyőt tehát ne vigyen magával továbbra sem, viszont napszemüveget annál inkább.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek az aktuális hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a főutak mentén, valamint az iskolák, óvodák környékén kell számítani. A Tiszavasvári úti korszerűsítési munkák miatt forgalomkorlátozás van érvényben, Salamonbokor egy részén, aki teheti, kerülje ezt az útvonalat. A Bocskai utca páratlan oldalán közműfedlapok színbehelyezését végzik, átmenetileg tilos a megállás, ami táblával jelölve van. A város több pontján faápolási gajazási munkák zajlanak, az adott helyen figyelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek, különösen az oktatási intézmények és gyalogátkelő helyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

átadjuk. Leszek a bal, mi felraz téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rá. A legújabbak.

karnevári hangulatban vagyunk, legalábbis remélem, és hogyha a karnevári hangulatban vagyunk, akkor az már vidámságot hoz magával. 10 perc múlva ugye 8 óra Nyíregyházan is nem egy-két 10 emeletes házban, és akik ott laknak, és főleg a magasabb emeleteken tudják, hogy nem egészen kellemes dolog, hogyha nem működik a lift. Ettől függetlenül vannak ám kemény legények, nem mindennapi erőpróbán bizonyított ugyanis két nyíregyházi tűzoltó. A verseny az még Szatmár németében volt. Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy és Ungi Donát tűzoltó hadnagy teljes védőfelszerelésben, ez azt jelenti, hogy tömlőkkel, mentőkötelekkel, baltával futott fel a közigazgatási palota 10. emeletére, és mind a ketten dobogós helyezést értek el. Tehát mi átlag emberek azt gondolom már 4. környékén mindenféle felszerelés nélkül már lihegünk, úgyhogy le a kalappal. Úgy néz ki, hogy jó kezekben vagyunk, ha baj van. Oszlár Gábor tűzoltó őrnagy korosztályban a 2., Ungi Donát tűzoltó hadnagy pedig a 3. helyen végzett. Gratulálunk, mindjárt hírek, ugye 8 órakor további nyíregyházi frissek, no meg hát lesznek katasztrófavédelmi hírek is majd 9 óra után. Szép napot!

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha polikarbonát, akkor Kelet-Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet-Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. Kelet-Szolár.hu.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Gyakorlatoztak az önkéntesek, az időseket ünnepeljük csütörtökön, ősszel is lesznek fit események Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Három települési és három járási önkéntes mentőszervezet gyakorlatozott a napokban Tuzséron. Valamennyi mentőszervezet megújította az alapvető vízkár elhárítási tevékenység szakterületi minősítését a nemzeti minősítési rendszerben, tudatta a katasztrófavédelem. A nyíregyházi települési önkéntes mentőszervezet az alapvető viharkár elhárítási képességek, valamint árvízi és vízi mentési képességek szakterületi minősítéseit is megújította. Egész napos programokkal köszöntik a szépkorúakat az idősek világnapján Nyíregyházán. A csütörtöki programnak a Sóstói Múzeum falu ad otthont. Az önkormányzat kulturális műsorokkal, néprajzi előadásokkal, interaktív kiállításokkal és egészségügyi szűrésekkel is készül az ünnepségre. A szépkorúak megismerkedhetnek a régi kis mesterségekkel, betekinthetnek az egykori iskolai mindennapokba, de lesznek játékos és interaktív programok, valamint gyógyteakóstoló kóstoló is. A belépéshez személyigazolvány és nyíregyházi lakcímkártya szükséges, írja a város honlapja. Várja a magyar népzene és a néptánc kedvelőit a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete. Szerdán este ismét Bursza táncházat rendeznek az Egyetemi Szertár Klubban. A bursza elnevezés helyi hagyományra utal. A nyíregyházi bokortanyákon burszának nevezték, ugyanis a fiatalok zenés táncos összejöveteleit. A szerdai eseményen a táncokat Jeremiás Kincső és Jeremiás Balázs tanítja, a talpalávalóról pedig a Zenei Intézet és a Művészeti Szakgimnázium népzenész hallgatói, diákjai és tanárai gondoskodnak, írja az enyhe.hu. Az őszi időszakban is szerveznek fit eseményeket a Mozdulj Nyíregyháza keretében. Október 7-én fit szerdát tartanak. A mozogni vágyókat Czanik Balázs várja egy közös kapoéra aeróbik edzésre a Continental Arénában. Novemberben pedig jön a fit szülinap. November 8-án pénteken ikő zóna edzést, Czanik Balázs kapoéra aeróbik edzést tart. A rendezvény kísérő programjaként rendezik meg a Mozaik Med szűrőnapot, a helyszín ezúttal is a Continental Arena lesz. Mindkét rendezvény ingyenes, a belépéshez itt is nyíregyházi lakcímkártya felmutatása szükséges, írja a város honlapja. Ma is kitart a zavartalanul napos idő, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, így még emellett is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet Nyíregyházán eléri a 25 fokot, csapadékra sehol sem.

0: kell számítani, a szél gyenge marad. A folytatásban is élvezhetjük a frontmentes napos időt, holnap még egy fokkal a mainál is melegebb lehet, egyébként egész héten kitart a 25 fokos csúcs. Hétvégén igazi kiránduló idő ígérkezik, majd csak jövő héttől kezd lassan csökkenni a felmelegedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Így 8 óra után szerintem most már mindenki a bázison, az iskolákban is becsengettek, mindenki szembenéz a napi kihívásokkal, és maradjunk egy kicsit az iskola kérdésénél ebben az órában. Itt a japán oktatási rendszer, ami nagyon különbözik a magyartól. Az iskolában nem csak a tananyag elsajátítása fontos, hanem a gyerekeket az önállóságra, az együttműködésre és a közösség iránti felelősségre is ösztönzik Japánban. Van itt néhány olyan szokás, ami egészen eltér a miénktől. Például a japán iskolák egyik legismertebb szokása, hogy a diákok maguk is részt vesznek az intézmények takarításában. A tanórák után ugyanis kisebb csoportokban rendezik magukat, és így teszik rendbe a tantermeket, a folyosókat, és sok helyen a mosdók takarításából is kiveszik a részüket, ezzel tanulva a tisztaság fenntartását. És az étkezésben is egészen különleges az ő szokásuk, ugyanis a diákok több helyen a saját osztálytermükben ebédelnek, és az étel kiosztásában is ők felelősek. Az iskolai menü ráadásul kiegyensúlyozott étkezés jelent, az ebéd így nem egyszerűen egy szünet a tanórák között, hanem a nap közös része, és az osztály közösség így tovább erősödik. A japán tanév pedig nem szeptemberben indul, hanem áprilisban. Na, ez igazán nagy meglepetés lenne itthon is. Ez szorosan amúgy összekapcsolódik a tavaszi időszakkal. Ott már áprilisban becsengetnek. Ezen túl azért még számos érdekes dolog van a japán sulikkal kapcsolatosan, ami azért elgondolkodtató, nem sokára innen folytatjuk.

0: És itt a Best reggel, nem sokára már 8:30, és éppen ilyen japán tanulmányi körúton vagyunk. Érdekes a japán oktatási rendszer, azért eltérően működik, mint például nálunk Magyarországon, ezt megszokhattuk. Például japán iskolákban szinte hozzátartozik a mindennapokhoz az egyenruha képek, különösen a középiskolában gyakori, hogy a diákok meghatározott öltözékben járnak iskolába, lényegében mindenkin ugyanaz a ruha van. A közösségi összetartozás érzéséhez erősen kapcsolódik ez a, hát mondhatni, követelmény. És náluk nagyon gyakran az iskola után sem ér véget a nap, ugyanis a japán diákoknak az iskolai órák után még maradnak elfoglaltságok a tanulással kapcsolatosan, sokan külön felkészítő iskolába mennek ilyenkor át, hogyha véget ért a tanítási nap. Ezek az úgynevezett jukuk, főleg a fontosabb vizsgák előtt mennek ezekbe a pótiskolákba, délutáni kiegészítő iskolákba, emiatt a japán oktatás kapcsán gyakran kerül szóba a nagy tanulmányi terhelés és a versengő felvételi rendszer. És a japán iskolák egyik érdekes sajátossága, hogy a tanulás mellett óriási hangsúly van a közösségi szabályokon, a mindennapi felelősségvállaláson, a takarításon, a közös étkezésen, valamint az egyenruha használatához. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskola ne csak tanórákról szóljon, hanem igazi közösségformáló évekről. Hát így csinálják őket. Ezek után pedig Molnár József, Szakács Tibi a nevelési elvekről fog beszélni, valamilyen szinten azért kapcsolódik ez is az elmúlt percekhez, úgyhogy hallgassák meg a csak 10 perc rovatot, mindjárt jön 8:30 itt a Besten.
1: Best FM. Best FM. Ritmusban a legjobban.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Ma nevelni fogunk mindenkit, na persze természetesen csak képletesen, és ne vegyenek engem komolyan, mert én csak egy műsorvezető vagyok, de ez a műsor különben pontosan erre szolgál, hogy beszéljünk az ilyen dolgokról. Ennek itt van a helye, meg az ideje. A Csak 10 perc rovatot hallgatják. Köszöntöm a hallgatókat, én Szakács Tibor vagyok. A mai nap folyamán Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, kiemelt tisztelettel és szeretettel köszöntelek. Szia.
3: Nagyon szépen köszönöm, és igyekszem erre a kiemelt tiszteletre és szeretetre rá is szolgálni.
2: Most nem hallgatói visszajelzés alapján, meg hallgatói témafelvetés alapján érkezett ez a téma, hanem én egy társaságban beszélgettem, és most behozom egy picit a saját magam élményét, három mondatban elmondom, hogy miről van szó. Pedagógusokkal, most már ugye tanerővel, és szülőkkel kialakult egy ilyen kis beszélgetés, amiből lett később egy vita. És ennek a vitának a mesdjéjén kezdtem el azon gondolkodni, hogy néha mennyire távol tudnak esni egymástól azok a szempontok, amiket úgy hívhatunk, hogy mit tudom én, nevelési elvek. Én nem tudom, hogy jó helyen kapizsgálok-e, de mondjuk az, hogy ha valaki elv mentén csinálja ezeket a dolgokat, akkor itt bizony-bizony távolabb eshetnek szempontok, nézőpontok egymástól. És én azt szeretném tőled kérni, hogy egyáltalán jó helyen kapizsgálok-e akkor, amikor azt mondom, hogy vannak-e ilyen különböző nevelési elvek, amik mentén mesdjéjén neveljük a gyermekeinket, és hogy ha vannak ilyenek, akkor kellene-e, van-e erre szükség, és célszerű ezeket összevetni egymással, aztán pedig majd meglátjuk, hogy a végén tud-e ez a két autópálya találkozni valahol. Jó, segíts nekünk ebben!
3: Na, kérdésedre válaszolva, igen, vannak nevelési elvek. Kicsit attól tartottam, hogy azt a kérdést fogod feltenni, amit rettegtem, hogy ezek közül mondjuk melyik a jó, vagy hogy honnan fogjuk azt tudni.
2: Az később. Az első körben engem az érdeke, hogy alapjában véve többször elhangzott a szakemberek szájából ez, hogy ilyen elvek mentén, olyan elvek mentén, mondom, akkor vannak, akkor csak vannak, hogy ezek erről beszélnek.
3: Vannak, bár még senki nem mondta ezt egyikről sem, hogy ez a befutó.
2: Aha.
3: De vannak. Soroljuk akkor ezeket fel. Ja. Lehet, hogy akkor így a beszélgetés neked is visszajön ott, amit önnek része voltál. Ugye régebben leginkább azt a nevelési elvet alkalmazták a családokban, vagy éppen az intézményi nevelésben is, hogy tilalomfás tekintély elvű nevelés. Amikor úgy kezdődik a mondat, hogy ne csináld, ne tedd. Amikor tilalomfákat állít fel a szülő vagy a pedagógus, olyanok mondjuk, mint a kressztáblák, és ezek tulajdonképpen eligazítják, elsegítik a tanulókat, hogy ezek között, a tilalomfák között ne hajtsanak be azokba az utcákba, amelyekbe nekik nem kellene, és ott álljanak meg parkolni idézőjelenesen az életükben, ahol éppen szükség van rá, és van rá mód és lehetőség.
2: Tehát akkor ez a mit nem szabad?
3: Amit nem szabad, és azt gondolja ez a nevelési elv, hogyha ezeket a tilalomfákat megfelelő helyen és megfelelő módon felállítjuk, és ezeknek a tilalomfáknak úgymond a tartalmát megfelelő módon tudjuk közvetíteni a gyerekek felé, akkor ez idő után már saját magából hatóan képes lesz a gyermeket szociálissá tenni. Mondjuk mi ezzel a probléma? Ezzel a probléma az, hogy mondjuk vannak olyan személyiségű gyerekek, akikre minden hat, csak éppen a tiltás nem. Na most itt akkor azt mondjuk, hogy ez a nevelési elv nagyszerű, de hát nem mondhatjuk rá, hogy ez minden gyereket megfelelő módon el fog érni, mert van, aki zsigerből nem tűri már egész kiskorában sem azt, hogy őt tilalmak közé szorítsák.
2: Hát a mostani világban ugye a majdnem mindent szabadban, ez egyre kevesebb terepet kap.
3: Így van, azért mondtam azt, hogy régebben ez volt az általános. Jön akkor egy másik, ami szerintem még nehezebb, hogyha ezt könnyűnek találtuk, akkor szerintem a következő talán nehezebb, ez a példaadó. Amikor egy szülő vagy egy pedagógus azt gondolja, majdnem azt mondtam, hogy abban a tévképzetben él, hogy majd én elé élem az életet a gyerekek elé, hogy én hogyan oldok meg egy problémás helyzetet, én hogyan kezelek egy családon belüli konfliktust, és ez majd szépen, mint az influenza, átragad a gyerekre, és gyakorlatilag itt ezek a jó példák, amiket ő majd látni fog az életben, akkor ezek a példák, ezek őt el fogják segíteni arra, hogy egy teljes egészséges életet éljen, hiszen a szocializáció része volt, hogy megmutattuk a apuka, anyuka együtt, vagy a pedagógus megmutatja, bemutatja, hogy mi a jó. Mert megint ugye mondjuk azt, hogy ezzel szemben mi a kritika, az, amikor valaki úgy gondolja, már egészen kiskorban is látunk ilyet, hogy én nem úgy akarom csinálni, hogy az apukám, nem úgy akarom csinálni, hogy az anyukám, nem úgy akarom ezt a dolgot tenni és követni, mint hogy a pedagógus. Egyébként szeretek mindenkit, de ezek a példák, amelyeket én kaptam, ezek az én személyiségemmel, az én gondolkodásmódommal, még ha csak 5-6 vagy 12-13 éves is vagyok, ez nem egyezik velem. Én ezeket nem így oldom meg, és másképp fogom.
2: Ez különben tuti a mostani generáció, hiszen ők azok, akik semmit nem fogadnak el.
3: Na, tehát akkor ez is kuka, mondjuk azt, tehát, hogy legtöbbször ez sem megy. Jön a harmadik, amitől nekem égnek áll a hajam, ez a szabad elvű, majd nevelődik a gyerek magától. Na most egy kicsit ízlelgetjük ezt a...
2: Mi ezzel a baj?
3: Tehát, hogy nevelődik magától, ha nem nevelem? Tehát egy tóból a gyerek a saját hajánál fogva nem tudja önmagát kihúzni, tehát valakinek őt onnan ki kell mentenie. Tehát magától nem nevelődik senki. Mondjunk itt valami jót is erről, hogy nagyon jó az a gondolat, amikor azt hiszük, hogy egy gyerek az összeszedi a saját maga lelki világából, személyiségéből, érdeklődési köréből fakadóan mindazt, ami a világban van. Azt lecsöpögteti magában, mint egy filteren, és ott marad az aranypor az alján. Mert ez erről szólna. Hát azért legyünk őszinték, a saját magunkra is gondolunk, hát hol volt bennünk akkora nyitottság, hogy meg hol volt bennünk akkora lelki erő, hogy mondjuk ezt meg tudjuk tenni, hogy majd én magamat nevelem. Tehát ez a szabad elvű nevelés, ez nagyon-nagyon hosszú ideig, megint csak azt mondom, hogy általános volt, most talán megint reneszánszát éli.
2: Azért arra reflektáljunk, vagy reagáljunk, hogy azért itt most viszonylag sok olyan intézmény van, ahol iskolai keretek között is alkalmazzák ezeknek akár részben, akár egészben az elvrendszerét, és különben az a visszajelzés, hogy a gyerekek itt mérhetetlenül stresszmentesen, és különben tök pozitívan fejlődnek, azt nem tudjuk, hogy mondjuk minden területen.
3: Na, így van, és azt gondolom, hogy itt van a kutya elásva, tehát az, hogy egy gyermek lelkivilága megfelelően fejlődik, ez nagyon fontos, sőt azt mondom, hogy talán a legfontosabb, de az, hogy szociálissá neveljünk egy gyereket, abban igenis kell az, hogy tudja, hogy mit szabad és mit nem szabad, mi illik és mi nem illik, hogyan és milyen módon kell adekvátan viselkedni bizonyos helyeken, ezt magadtól nem fogod tudni megtanulni, sem a példa, sem pedig az önnevelődés, ez erre hosszú távon nem lesz jó.
2: Tehát akkor valamilyen szabályokat meg kell hozni az életben, ha jól értem, ahhoz, hogy ezek a gyerekek mentálisan, szellemileg, lelkileg, szociálisan is jól tudjanak fejlődni, és különben a teljesítőképességük is ott legyen, ahol akárhova megyünk, mindenhol szabályok fogadnak minket. Szóval
3: ezt akartam mondani, hogy ha felnőtt életünket nézzük, akkor azt látjuk, hogy az én szabad felnőtt életem, amivel egy gyerek vágyik, hogy ha majd nagy leszek, azt csinálok, amit akarok, hát az én felnőttek tudjuk, hogy ez egyáltalán nem úgy van, hogy azt csinálok, amit akarok, mert van egy munkaidőm, van egy főnököm, van kollégám, vannak kötelezettségeim, és gyakorlatilag az, amire azt mondom, hogy én döntök felőle, az az életem egyezreléke. Uh-huh. Tehát a legtöbb dologban azért ott van mégis. Na most, hogyha ezt nem tanulod meg, hogy hogyan alakítsd ezeket a kényszer dolgokat magad arcára úgy, hogy egyébként ebben megtaláld saját magadat, akkor felnőttként ez nehezebb. Na jön a negyedik, az elkésett nevelés. Amikor 16 éves korban kezdjük el a gyereket arra tanítani, hogy hát azért, hogyha bemegyünk, valahol illik köszönni. Hát ez eddig nem volt fontos, ezt most honnan szedtétek? Tehát ezt is nagyon sokszor látjuk, hogy amikor a különböző nevelési módok egyébként, vagy a semmilyen nevelés egyébként meghozza hatását, a valamilyen nevelési elvek meg kudarcba fulladnak, akkor jön egy olyan élethelyzet a már nem annyira gyermek életében, amiben rájön a szülő arra, hogy itt valamit nagyon elrontott, és akkor próbálja meg abszolút rossz módon.
2: Hát mindenről ilyenkor szokott lenni a családszakadás, nem? Tehát ilyenkor, amikor pontosan abszolút nem értenek szót egymásról, az egyik balra, a másik jobbra, és akkor van egy sértődés.
3: Így van, és mindez természetesen azt is jelenti, hogy ilyenkor a kortársakkal is megromlik a kapcsolat, és egy sor olyan probléma generálódik ebből, amit a szülő egyébként messze.
2: Fiataloknak itt mehet tönkre az élete egy picit, nem?
3: Hát valamikor nem picit. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy melyik a jó. Ugye azt mondtuk, hogy ez nem is lesz a mai célunk, hogy ezt az elején ugye rögzítettük, hogy csak az elveket vegyük végig. Ezek az elvek, és én azt gondolom, hogy talán önmagában a tilalomfás, önmagában a példaadó, önmagában a szabadelvű, önmagában az elkésett igazából semmire nem való, mert a nevelésben legalább ketten vagyunk, a nevelő, meg a nevelt. És itt a nevelőnek a személyisége, meg a neveltnek a személyisége és érzelmi beállítottsága együtt kell, hogy működjön, időnként és bizonyos kérdésekben inkább ezeket az elveket valljuk, ezekben a kérdésekben és ezeken a területeken pedig inkább így nevelünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy elv nem fog tökéletességre vinni.
2: Uh-huh. Jó, nagyon jó volt ez a téma, én nagyon élveztem minden pillanatát, és szerintem különben, mint ahogy én választ kaptam a bizonyos feltett kérdéseimre az elején, akkor a hallgató is megtehette ezt, úgyhogy de gondoljátok át, és hallgassák majd át ezeket az adásokat, mert mindegyiket feltöltjük a www.csak10perc.hu-ra. Mára ennyi, Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb megint folytatjuk.
3: Várok mindenkit, és még annyit akartam mondani, hogy a szeretet ki ne maradjon.
2: Ez fontos, igen. Köszönjük, szép napot neked, szia!
3: Köszönöm, sziasztok!

0: nem, nem kopik. A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek az aktuális hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a főutak mentén, valamint az iskolák, óvodák környékén kell számítani. A Tiszavasvári úti korszerűsítési munkák miatt forgalomkorlátozás van érvényben Salamonbokor egy részén, aki teheti, kerülje ezt az útvonalat. A Bocskai utca páratlan oldalán közműfedlapok színbehelyezését végzik, átmenetileg tilos a megállás, ami táblával jelölve van. A város több pontján faápolási, gajazási munkák zajlanak, az adott helyen figyelmesek legyenek. Óvatosan vezessenek, különösen az oktatási intézmények és gyalogátkelő helyek közelében. Balesetmentes jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.
2: Mindenből a legjavát adjuk.

0: Jó reggelt, Nyíregyházai, szinte garantált az, hogy most a városban valaki csuklik, szinte biztos ennyi ember közül, és ilyenkor azért bosszankodunk, pláne, hogyha például egy megbeszélés előtt vagyunk, és nem akar elmúlni. Na most van egy zseniális anatómiai hack, amely egyszerre nyugtatja meg a túlingerelt idegeket, és oldja fel a rekeszizom görcsét, vagyis feldobták a netre a tuti ellenszert a csuklás ellen. Amúgy a csuklás voltaképpen nem más, mint a rekeszizom akaratlan görcse. Van, hogy csak egy-két percig tart, de van, hogy órákig, sőt előfordul, hogy napokig is eltart. Szóval a következőt kell csinálni. Hát először is meg kell tölteni egy poharat vízzel, nagyjából 3/4-ig, és itt jön majd utána a lényeg. Előre kell dönteni a testünket, meg kell hajolni mélyen a pohár felé, és ebben a pozícióban a szokatlan fejjel lefelé lévő pozícióból kell 3-4 kicsit kortyolni, és közben pedig arra kell figyelni, hogy a levegőt bent tartsuk. Hogyha ez megvan, akkor visszaegyenesedhetünk, és a csuklás már el is múlt. Legalábbis, akik kipróbálták, esküsznek rá, hogy ez így működik. Hát ma is tanultunk valamit, mindjárt frissek jönnek Nyíregyházáról, pontban 9-kor a Best reggelben.
1: Látom, nem bírom el én sem.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Üzemkész az új beléptető az északi temetőben. Folytatódhat az M49-es második üteme. Több mint 1200-an pattantak bringára. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. A tesztüzem után már élesben is működik az északi temető új beléptető rendszere. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője rádiónak elmondta, a fejlesztés gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a sírkertnél.
3: 2023-ban és 2024-ben a két bejáratunkon megtörtént az első ütemes korszerűsítés, ahol rendszám felismerő sorompókat helyeztünk ki. Következő lépésként erre a rendszerre ráépítve fizető automatákat helyeztünk ki, illetve automata jegy kiadó gépeket helyeztünk el. Augusztus 1-től vezettük be próbaüzemként ezt a rendszert. Pozitív tapasztalataink vannak a rendszerrel kapcsolatosan. A temetőbe történő beléptetés jóval gyorsabb lett, illetve a hatályos rendeleteknek is így jobban meg tudunk felelni.
2: Döntött a kormány az M49-es román határig történő második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2 sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a 45 kilométeres 2x2 sávos szakasz megteremti a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. A fejlesztés M3-astól Ökörító Fülpösig tartó szakasza már célegyenesben van, idén ősszel készül el. A román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni. Ismét népszerű volt a Bringa városa nyíregyháziak körében. Több mint 1200-an regisztráltak az eseményre, közülük több mint 200-an bejárták mind a 24 pecsétgyűjtő pontot, számol be a Nyíregyházi Sporthírek. Az iskolák versenyét idén is a Móricz Zsigmond Általános Iskola kertvárosi tagintézménye nyerte. 202 fővel torony magasan megelőzték a szintén magas létszámmal 71 fővel regisztrált Móricz Zsigmond Általános Iskolát. A harmadik helyet a Móra Ferenc Általános Iskola szerezte meg. A Kossuth téren kihelyezett görgős kerékpáron a városrészek versenyét a kertváros nyerte, a második helyen az Érkert, a harmadikon pedig Oros végzett. Ma is kitart a zavartalanul napos idő, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, így még emellett is sokat fog sütni a nap. A hőmérséklet Nyíregyházán eléri a 25 fokot, csapadékra sehol sem kell számítani, a szél gyenge marad. A folytatásban is élvezhetjük a frontmentes napos időt, holnap még egy fokkal a mainál is melegebb lehet, egyébként

0: Egész héten kitart a 25 fokos csúcs. Hétvégén igazi kiránduló idő ígérkezik, majd csak jövő héttől kezd lassan csökkenni a felmelegedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra

Nézzünk szét a városban, a következő napok milyen programokat tartogatnak. Hát nagyon úgy néz ki, hogy kisteleki szülő hétvégére igazán jó időjárás fog majd kifogni. Szombaton 9 és délután 1 óra között szüreti napra készülnek. Szeretettel várják önöket is szüretelni, na meg a hozzátartozó hangulattal. Csak úgy belepillantok a programba, érkezik többek között majd a Szabolcsi Koncert, Fúvószenekar és Marzsorett csoport, a Burátinó Báb Színház, a Szabolcs Néptánc Együttes, sőt még a Kánti Klubot is megnézhetjük, hát ha kedvet kapunk ehhez a fajta tánchoz. Emellett pedig ugrálóvás, sétakocsikázás, kézműves foglalkozások, sőt még rendőrségi bemutató is várja önöket kistereki szőlőben, szombaton 9 és 13 óra között. Folyamatosan lehet mozogni is, érdemes megnézni a Mozdul Nyíregyháza menetrendet, nálunk a bestfmnyiregyháza.hu-n is megtalálják. Most már heti 71 foglalkozással a város 35 helyszínén ingyenes mozgás lehetőségek vannak, biztosan talál mindenki magának valami testhez állót, és hát vannak itt újdonságok is, például van már Nyíregyházán Zumba Kids, Székes Pilates, Balance City és Dance Fitness is.

0: Érkezik a katasztrófavédelmi hírek ma reggel is. Eléggé sajátos helyzetben vagyunk itt Szabolcsban, országos szinten, mert nálunk, ha minden igaz, és hogyha jól tudom, akkor még mindig érvényben van a tűzgyújtási tilalom. Ha így van, megerősíti nekünk Rutkai Dér Vivien. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt, szia Norbi! Valóban, tehát az országos tűzgyújtási tilalom jó pár nappal ezelőtt megszűnt, viszont itt Szabolcs-Szatmár-Berekben még mindig érvényben van a fokozott tűzveszély, azaz az általad is említett tűzgyújtási tilalom. Ennek az idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az 1200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon, de idejettendők a felsorolt területeken található tűzrakóhelyek, a vasút és közútmenti fásítások, de tilos a farlag és gazégetés is. Tegnap szabadtéri tüzek miatt vonultak a térségbeli tűzoltók, 2 hektáron égett száraz gaz Kemecsén a Szent István utca mögötti töltésparton, ott az Ibrányi önkormányzati, valamint a nyíregyházi hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet. 1500 négyzetméteren lángolt vegetáció és háztartási hulladék Tiszavasváriban, a Dérini utcában. A helyi önkormányzati tűzoltók gyorsugárral oltották el a szabadtéri tüzet. Nagycserkeszen 500, Rozsájon 200 négyzetméteren égett gaz, a lángokat a nyíregyházi hivatásos és a csengeri önkormányzati tűzoltók fékezték meg. Remélem, hogy mindenki betartja a szabályokat, aki pedig esetleg olyan területen él, ahol mondjuk önkormányzati rendelet lehetővé teszi a zöld hulladék égetését, akkor is figyeljen oda, hogy a tűzvédelmi alapszabályokat, alapokat tartsuk be, mindenképpen legyen mellettünk valamilyen oltó eszköz vagy oltó anyag, legyen az egy lapát, homok vagy éppen víz. Köszönöm a figyelmet!
0: Mi is köszönjük a híreket, és jó munkát kívánunk nektek, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Berek megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban. Imádom Edith hangjáért, megőrülök Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

0: Csütörtöktől már október és igazi őszi programokat tartogat nekünk az októberi Nyíregyházán. Például nyugdíjas egészségnap lesz majd az Aquariusban, a fürdőzés mellett ezúttal is nagy hangsúlyt kap az egészség megőrzés, az ingyenesen igénybe vehető egészségügyi szűrővizsgálatokhoz majd a tajkártyát mindenképpen érdemes magukkal vinniük a nyugdíjasoknak, és a résztvevők pedig több ingyenes kísérő programban vehetnek részt, például vízi gyógytornán, emellett pedig frissítő hátmasszázs is lesz majd a vendégek részére. Nyugdíjas egészségnap az Aquariusban október 14-én, kicsivel hamarabb, még 10-én, október 10-én pedig ízelítőt kaphatunk a pásztorok életéből a múzeumfaluban. Azt tartották régen, hogy az az igazi pásztor, aki behajtáskor rendesen elszámol. Hát nem véletlen, hogy ebben az időszakban a munka végeztével Szent Vendel napján, aki a pásztorok védőszentje itt a Nyírségben, a pásztor társadalom mulatsággal nyugtázta az éves teljesítményt, méltatta, ünnepelte az elvégzett munkát, mert ugye először a munka, utána a szórakozás, na ennek jön el az ideje, vagyis a szórakozásnak majd október 10-én szombaton a múzeumfaluban, természetesen pásztor ételekkel, mert nem maradhatunk éhesek. Pásztor tarhonya, gulyásleves, birka pörkölt, mind-mind rotyogni fognak majd a bográcsban.
1: Üzenet a távolból. Most már minden rendben, fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norberttel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en.

legújabbak.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, következnek ma is a legfrissebb hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, torlódás a ki- és bevezető utakon, és a meglévő útmunkák közelében tapasztalható. A Színház utca 32 per A épülettel szemben felbontották a parkolót, figyelmesek legyenek. A Bocskai utca páratlan oldalán közműfedél helyreállításán dolgoznak, emiatt korlátozták a megállást, valamint terelő és megállást tiltó táblákat helyeztek ki. Ne feledjék, sebességkorlátozást vezettek be a Korányi köz és Ungvár sétányon az iskolák környékén, 30 km/h sebességgel haladhatnak a járművezetők. Körültekintően közlekedjenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

szép napot, már így kedden, 10 óra környékén azt gondolom, hogy a héten keményen benne vagyunk a sűrűjében, a feladatok előttünk tornyosulnak. Tényleg mikor lesz egy egyszerű feladatból sürgős feladat? Hát amikor a főnök is rájön, hogy egyáltalán létezik. Ez csak így itt hagyom, akár ilyen napi mottóként. Mindenkinek sok sikert kívánok a mai napra. Holnap reggel találkozunk ismételten 6-tól. Élvezzék a napsütést, meg a jó időt délután 26.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. keletszolar.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Rangos elismerés a kórház munkatársának. Őrizetben a nyíregyházi rabló, kezdődik az őszi róka vakcinázás. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Rangos elismerés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház munkatársának, az intézmény élelmezési osztályának vezetője, az év dietetikus végzettségű élelmezés vezetője díjban részesült. Pető Réka az elismerést a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének múlt jelen jövő című 27. szakmai konferenciáján vehette át. A szakember emellett felkérést kapott arra is, hogy bekapcsolódjon a szövetség közétkeztetési munkacsoportjának munkájába, olvasható a kórház közösségi oldalán. Őrizetbe vették a nyíregyházi rendőrök azt a 16 éves helyi fiút, aki a napokban betört egy családi házba. A fiatal berúgta az ingatlan terasz ajtaját, és kezében egy vascsővel az utcán parkoló autójának kulcsát követelte az ott lakótól. A fenyegetés hatására a tulajdonos átadta a kocsi kulcsot, azonban a fiú nem tudott elindulni a járművel, ezért mérgében megrongálta a visszapillantó tükröket és az ablakokat, majd elmenekült. A bejelentést követően a rendőrök néhány utcával odébb elfogták az elkövetőt, írja a polisz.hu. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
4: Immunizálás legidőbben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagy részt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
3: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Nyíregyháza környékén szinte mindenhol teljesen derült az ég, ennek köszönhető, hogy nem csak ma, de egész héten 25 fokon tetőzik a hőmérséklet. A napsütés legfeljebb csak rövid időre takarhatják felhők, de csapadék egyáltalán nem valószínű, még a légmozgás sem élénkül meg. Hajnalban viszont már általában 7-9 fok közé hűl le a levegő. Jövő héttől lassú enyhülés kezdődik, a hónap közepén már várhatóan csak 20 fok alatti értékeket mérhetünk napközben is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig

mindenkit a 103.9 Best FM-en nagyon szép napot kívánok mindenkinek. Pink Dalával indítom ezt az órát, aztán a legjobb zenék között Ákos is fölkészül. Velünk lesz még a Well Hello csapata is, és remélem ön is, mert hogy én várom a Best FM hallgatókat egészen kettőig.

0: énekelheted.
1: Énekelheted.
0: Vagy inkább csak dúdolod.
2: Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.
3: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: velünk, repül a munkaidő. Mert itt szólnak a nyíregyháziak zenei kedvencei változatosan.
1: Ez a 103.9 Best

Egy nagy respekt mindenkinek, aki mondjuk sikeresen beért a munkahelyre, és most már nagyon is belevetette magát a mai teendőkbe, így szeptember 29-én. Hát mit szólunk hozzá, milyen csodálatos időnk van. Én a tegnapi napon is sétáltam a belvárosban, ittam egy jó kávét, és nagyon élveztem azt, hogy még le lehetett dobni a pulóvert, és még simán a napnak a melege nem csak hogy melegítette az embernek az arcát, hanem szerintem még ilyen kis utónapozást is be lehet iktatni. No, amikor van erre mondjuk időnk. Én nagyon jó munkát kívánok mindenkinek, itt a 103.9-en pedig a legjobb zenékkel hozzuk a jó hangulatot és azt a kis lüktetést, amivel bele tudunk itt feledkezni egy picikét a keddi munkatempóba. Névnap, kalendárium, tegnap a Venceleket köszöntettük, ma pedig a Mihályok köszöntésével megyünk nem sokára tovább, és a legjobb zenékkel közöttük is a Westlife csapata, itt a 103.9-en.

0: Come on.
1: A Best FM. A Best FM. Ma is társad a munkában.
2: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
3: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok.

0: Nem sokára 10:30, remélem, hogy mindenhol jól telik a munka, már hogyha telhet jól, de én hiszem azt, hogy nagyon sokan törekszünk arra, hogy olyan munkát végezzünk, ami mondjuk tényleg úgy tölti el a mindennapunkat, hogy hát nem is olyan stressz helyzet. Erre mindenképpen kell törekedni, szerintem én legalábbis így tudok csak létezni. Na, nagyon szép napot kívánok, és a napnak minden erejével én azt gondolom, hogy átitatva tudjuk ezt a napot energiával megtölteni, mert hogy nagyon kellemes az idő, süt a nap, én még tegnapi napon is ittam egy jó kávét a belvárosban, arccal a, hát nem a Gázsi felé, hanem a nap felé, és olyan jó volt érezni azt, hogy melegítette az embernek az arcát, és szerintem még simán egy kis napozást is be lehet iktatni, hogyha van ennek lehetősége. Persze, akik dolgoznak, ők csak mondják azt, hogy jó, álmodozzunk akkor egy picikét, én viszont nagyon jó munkavégzési tempót kívánok mindenkinek így a szeptember 29-ei napban, amikor is a Mihályokat fogjuk tudni majd köszönteni, és egy kis kalendárium, amit én is összegyűjtök addig, amíg a legjobb zenék is szólnak nálunk itt a Best FM-en. Köszönöm, ha velem rádiózik.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajabó.

közlekedjünk egy picikét, és vannak híreim az utakról. A Tiszavasvári úti korszerűsítési munkák miatt forgalomkorlátozás van érvényben. Salamon bokor egy részén, aki teheti, kerülje majd itt ezt az útvonalat. A Bocskai utca páratlan oldalán pedig közműfedél szintbe helyezését végzik. Na itt átmenetileg tilos a megállás, amit egyébként táblával is jelölnek, úgyhogy nem lehet nem észrevenni. Mint ahogy az sem, hogy a város több pontján faápolási, gajazási munkák zajlanak, úgyhogy ezeken a helyeken mindenképpen legyenek nagyon figyelmesek, körültekintőek, és ez mindenkire vonatkozik. Oda-vissza, mert hogy így lesz kerek a világ. A legjobb zenék pedig a folytatásban itt a Best FM-en szól.

Shine énekeltem én is ezt a dalt itt a legjobb zenék között, mert hogy aki szeret énekelni és van olyan bátor, hogy megteszi mondjuk a munkavégzés kellős közepette, na őket lehet díjazni valamivel, mert hogy hiszem, hogy földobni néha a munkatempót és azt a munkanapot, amit éppen megélünk, jelen esetben a keddet, ezt nagyon jó, ha egy kis figyelmesség mellett egy apró kis tárgyi ajándékkal is tudjuk fűszerezni. Na hát nagyon jó kis időnk van, és elmondhatjuk, hogy itt a vénasszonyok nyara, oké, hogy csípős reggelekkel indul, de hogy csapadék a mai napon se nagyon látható, hogy lenne fölöttünk, és nagyon úgy tűnik, hogy ilyen 23-27 fok közötti csúcsértéket tudunk majd mérni. Egyébként maradnak még így a hőfokok csütörtökön, pénteken, és még a napsütésé lesz a főszerep. Én ezt látom, de nagyon pontos infókkal érkezik majd Andris, aki nem sokára hozza nekünk a híreket, pontban 11-kor itt a Besten.

0: Trust FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Gyakorlatoztak az önkéntesek, az időseket ünnepeljük csütörtökön, ősszel is lesznek fit események Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Három települési és három járási önkéntes mentőszervezet gyakorlatozott a napokban Tuzséron. Valamennyi mentőszervezet megújította az alapvető vízkár elhárítási tevékenység szakterületi minősítését a Nemzeti Minősítési Rendszerben tudatta a katasztrófavédelem. A nyíregyházi települési önkéntes mentőszervezet az alapvető viharkár elhárítási képességek, valamint árvízi és vízimentési képességek szakterületi minősítéseit is megújította. Egész napos programokkal köszöntik a szépkorúakat az Idősek Világnapján Nyíregyházán. A csütörtöki programnak a Sóstói Múzeum falu ad otthont. Az önkormányzat kulturális műsorokkal, néprajzi előadásokkal, interaktív kiállításokkal és egészségügyi szűrésekkel is készül az ünnepségre. A szépkorúak megismerkedhetnek a régi kismesterségekkel, betekinthetnek az egykori iskolai mindennapokba, de lesznek játékos és interaktív programok, valamint gyógyteakóstoló is. A belépéshez személyigazolvány és nyíregyházi lakcímkártya szükséges, írja a város honlapja. Várja a magyar népzene és a néptánc kedvelőit a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete. Szerdán este ismét bursztáncházat rendeznek az Egyetemi Szertár Klubban. A bursza elnevezés helyi hagyományra utal. A nyíregyházi bokortanyákon burszának nevezték ugyanis a fiatalok zenés táncos összejöveteleit. A szerdai eseményen a táncokat Jeremiás Kincső és Jeremiás Balázs tanítja, a talpalávalóról pedig a Zenei Intézet és a Művészeti Szakgimnázium népzenész hallgatói, diákjai és tanárai gondoskodnak, írja az enyhe.hu. Az őszi időszakban is szerveznek fit eseményeket a Mozdulj Nyíregyháza keretében. Október 7-én fit szerdát tartanak. A mozogni vágyókat Canik Balázs várja egy közös kapoéra aeróbik edzésre a Continental Arénában. Novemberben pedig jön a fit szülinap. November 8-án pénteken Ikő zóna edzést, Canik Balázs kapoéra aeróbik edzést tart. A rendezvény kísérő programjaként rendezik meg a Mozaik Med szűrőnapot. A helyszín ezúttal is a Continental Arena lesz. Mindkét rendezvény ingyenes, a belépéshez itt is nyíregyházi lakcímkártya felmutatása szükséges, írja a város honlapja. Nyíregyháza környékén szinte mindenhol teljesen derült az ég, ennek köszönhető, hogy nem csak ma, de egész héten 25 fokon tetőzik a hőmérséklet. A napsütés legfeljebb csak rövid időre takarhatják felhők, de csapadék egyáltalán nem valószínű, még a légmozgás sem élénkül meg. Hajnalban viszont már általában 7-9 fok közé hűl le a levegő. Jövő héttől lassú enyhülés kezdődik, a hónap közepén már várhatóan csak 20 fok alatti értékeket mérhetünk napközben is. A híreket

0: Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Csodás napot kívánok mindenkinek, így a keddi délelőtthöz pedig megfelelő lendületet és hangulatot. Szeptember 29-e van, Mihályok, Misikék, Miskák, nagy boldogságot kívánunk a mai napra, ne felejtsük el őket fölköszönteni. Én pedig a legjobb zenékkel hozom még a lendületet a CNC Music Factory-vel, de velünk lesz Beyoncé, Horváth Tomi hozza a fehér hollót, de előtte Junior Jack-kel lüktetünk ebbe az órába. Köszönöm a figyelmet, én Zenta Edit vagyok.

0: imádom, hogy tényleg azokat a zenéket játszátok, amire én felnőttem, amikre én buliztam, és amikor nyomot hagytak bennem, amikhez rengeteg emlékem kötődik.
1: Ez a Best

A legjobb zenék szólnak nálunk itt a Best FM-en egy kis útinformációval, mert hogy folytatódik az M49-es gyorsforgalmi út építése a román határig, és ez azért nagyon fontos, mert remélem, hogy az irányba is hallgatnak minket, úgyhogy a közlekedésre pedig mindig fölkészülünk, főleg, hogyha mondjuk egy idegen térséget próbálunk meg megcélozni, úgyhogy mondom is, hogy hogyan történik itt majd a második ütemnek a megvalósítása, mert hogy erről döntött a kormány, amely Márté, Szalka és Csenger térségén keresztül teremthet majd közvetlen kétszer kétsávos kapcsolatot Szatmár-Németi felé. Az M3-as Ökörítő-Fülpös közötti első szakasz a tervek szerint még idén ősszel elkészül, aztán majd a teljes magyarországi kapcsolatot 2029. június 30-ig fejeznék be. Hát reméljük, hogy ez így is lesz. Jobb utak, jó látási viszonyok és megfelelő biztonságtechnikai dolgoknak a használata is nagyon fontosak. Én jó utat kívánok Nyíregyháza útjain, remek autókkal, mert ez is nagyon fontos, és remek hangulattal, mert hogy ez is nagyon fontos. Beyoncéval és Shakirával hozzuk is ennek a lehetőségét itt a

melyik között, nem sokára 11:30, maradt-e tegnapról valami finom ebéd, vagy új kis lehetőségeket kell majd fürkészni a belvárosban akár. Én most grízes tésztát fogok enni, nagyon szeretem jó sok lekvárral, barack lekvárral, nekem ez a menüm mára. Hát valahogy vannak úgy napok, amikor a húst nem annyira kívánja az ember, ám bár a tegnapi kis kávézásom kapcsán hallottam egy nagyon jó rakott karfiol receptet, ami hús és rizs nélkül készül, tehát csak a karfiol, a tojás, a rengeteg sajt és a tejfölnek a kis elegyedeiből lesz majd ez a kis rakott finomság, ami szerintem frissen is jó, de a kedves beszélgetőtársam elmondása szerint hidegen még jobb. Ki az, aki egyébként tart időnként ilyen húsmentes napokat? Biztos, hogy vannak nagyon sokan így. Főleg, amikor valaki mondjuk ilyen ivónapokat tart, már itt gondolok a folyadékbevitelre, és semmiképpen nem az alkoholnapra. Ők is biztosan, hogy így a szeptemberi kis gyomorpucolási időszakhoz akár be tudják ezt is párosítani. Mi azért mindig elmondjuk, hogy nagyon fontos, hogy mindez csak orvosi felügyelet mellett, hogyha valaki komolyabban akarja ezt csinálni, mert hogy mindenkinek nem ajánlott minden, és nagyon fontos figyelni a saját magunk igényeire, illetve hogy érzéseire, hogy meddig tudunk akár egy ilyen kis ivó nappal elmenni gyakorlatilag. Én már csináltam ilyet egyébként, és egy napot megbírtam csinálni, tehát az abszolút kivitelezhető, és hát olyan jobban alszik az ember, meg vannak ennek pozitív hatásai. Na, pozitív hatásai a legjobb zenéknek is vannak, főleg akkor, hogyha egy nagyon jó énekes énekel itt a legjobb zenék között nekünk, aki pedig nem más, mint Vastag Csaba.

között sehova se passzolok. Voltunk már ilyen élethelyzetben biztos, amikor ezt éreztük, és ha mondjuk a környezetünkben van olyan, akin látjuk, hogy ezt érzékeli, akár egy iskolás gyerekről van szó, ott azért nagyon jó, hogyha odalép bennünk mellé, és tényleg megpróbáljuk azt a helyszínt megtalálni, ahol kötetlenül lehet mondjuk akár egy gyerekkel is beszélgetni, mert miért ne hívhatnánk meg mi is a gyermekünket mondjuk egy fagyira, egy hambira, egy bármire, amit ő szeret, mert én hiszem, hogy az otthoni környezetből, ha egy picikét kivisszük más irányba, akkor sokkal jobb mindenről fog nekünk megnyílni. Próbálják ezt meg, mert hogy én hiszem azt, hogy a kommunikáció, a nyílt kommunikáció mindennek az alapja egy szülő-gyerek kapcsolatnak is, meg egy párkapcsolatnak is. George Michael jön a Freedom-mal, itt a Best FM-en, aztán fölkészül az NSYNC, és nem sokára az ebédidőre is készülünk, mert hogy szépen haladunk 12 óra felé.

napot kívánok, ez a Best FM, itt szólnak a legjobb zenék, és képzeljék el, hogy nekem teljes mértékben az arcomra süt most a napocska, ahogy itt ülök a mikrofon előtt, és annyira élvezem, hogy ki is nyitom az ablakot mindjárt, aztán megpróbálok egy picikét még napozni, mert hogy megvan ennek is a lehetősége. Ja, és hogyha már autózunk például, akkor érdemes vezetés közben a napszemüvegünket is viselni, mert hogy sok esetben lehet segítségünkre. Jönnek a hírek is délben, aztán a következő órában egy picike információ arról is majd, hogy hogyan is történik itt a mai napon a fuvarozók tárgyalása, és pontosan, hogy miről is fognak itt majd a kormánnyal éppen leülni és beszélgetni.

0: Blast FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb,
0: a legszerethetőbb zenéket. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kálói út 71. keletszolar.hu.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
4: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Üzemkész az új beléptető az északi temetőben. Folytatódhat az M49-es második üteme. Több mint 1200-an pattantak bringára. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. A tesztüzem után már élesben is működik az északi temető új beléptető rendszere. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztés gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a sírkertnél.
6: 2023-ban és 2024-ben a két bejáratunkon megtörtént az első ütemes korszerűsítés, ahol rendszám felismerő sorompókat helyeztünk ki. Következő lépésként erre a rendszerre ráépítve fizető automatákat helyeztünk ki, illetve automata jegy kiadó gépeket helyeztünk el. Augusztus 1-től vezettük be próbaüzemként ezt a rendszert. Pozitív tapasztalataink vannak a rendszerrel kapcsolatosan. A temetőbe történő beléptetés jóval gyorsabb lett, illetve a hatályos rendeleteknek is így jobban meg tudunk felelni.
5: Döntött a kormány az M49-es román határig történő második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a 45 kilométeres 2x2-sávos szakasz megteremti a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. A fejlesztés M3-astól Ökörító-Fülpösig tartó szakasza már célegyenesben van, idén ősszel készül el. A román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni. Ismét népszerű volt a Bringa városa nyíregyháziak körében. Több mint 1200-an regisztráltak az eseményre, közülük több mint 200-an bejárták mind a 24 pecsétgyűjtő pontot, számol be a Nyíregyházi Sporthírek. Az iskolák versenyét idén is a Móricz Zsigmond Általános Iskola kertvárosi tagintézménye nyerte. 202 fővel torony magasan megelőzték a szintén magas létszámmal 71 fővel regisztrált Móricz Zsigmond Általános Iskolát. A harmadik helyet a Móra Ferenc Általános Iskola szerezte meg. A Kossuth téren kihelyezett görgős kerékpáron a városrészek versenyét a kertváros nyerte, a második helyen az Érkert, a harmadikon pedig Oros végzett. Nyíregyháza környékén szinte mindenhol teljesen derült az ég, ennek köszönhető, hogy nem csak ma, de egész héten 25 fokon tetőzik a hőmérséklet. A napsütés legfeljebb csak rövid időre takarhatják felhők, de csapadék egyáltalán nem valószínű, még a légmozgás sem élénkül meg. Hajnalban viszont már általában 7-9 fok közé hűl le a levegő. Jövő héttől lassú enyhülés kezdődik, a hónap közepén már várhatóan csak 20 fok alatti értékeket mérhetünk napközben is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Andris, köszi a híreket, várunk majd vissza téged a következő órába, én pedig nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, remélem, hogy jól érezzük magunkat. Így szeptember utolsó előtti napján a Mihályok köszöntése mellett hozom is a legjobb zenéket. Madonnával indulunk, ez már a Music, aztán jön Mohamed Fatima és Whitney Houston is még ebben az órában.
9: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Micsoda hang itt Whitney Houston a legjobb zenék között szól a 103.9 Best FM-en, bizony. Én a 2012-ben, hogy elhunyt, és idén augusztusban lett volna egyébként az énekesnő 63 éves, amiről egyébként több hazai zenei portál is megemlékezett, és a múltkoriban olvastam egy cikket. Király Lindának volt egy találkozása, és mesélt erről, hogy Whitney Houston egykor egy fél órán át adott neki egy kis életre szóló tanácsot, és a legfontosabb dolog volt itt a tanácsai között, ami nem más, mint a családnak a fontosságára való figyelem felhívása, mert hogy ő azt mondta, mármint hogy Whitney Houston, hogy a család és a közeli emberek nagyon fontosak, és ennek a jelentőségéről beszélt neki. Hát igen, a család, a közeli emberek, a barátok, akiket ugye szoktunk mondani, hogy nem biztos, hogy kötelezően vannak mellettünk, hanem mi választjuk meg, és nagyon sokszor van az életben olyan helyzet, amikor egy jó barátra viszont sokkal jobban tudunk számítani, mint mondjuk a családtagjaink közül bármelyikre. Szerintem ismerős lehet sokaknak ez a szituáció. Hát tanulságos a dolog, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes is kapcsolatot tartani mondjuk olyan barátokkal is, akikkel lehet, hogy régen beszéltünk, írjunk rájuk, vagy hívjuk föl, biztos, hogy örülni fognak neki. No, ez egy kis mai jó tanács volt, de Whitney Houston dala után a legjobb zenékkel azért a folytatásban megyünk tovább. Nagyon jó munkát kívánok mindenkinek így a keddi napra, itt Best FM-ből.

Na most már itt van az idő, hogy autót mossunk adott esetben, mert hogy megengedett most már ennek a lehetőség. Az idő is pont olyan, hogy érdemes mondjuk apával elvitetni az autónkat, és milyen jó úgy beleülni egy autóba, hogy nem csak hogy tiszta, hanem tele is van tankolva. Akik ismerik ezt az érzést, ők biztos, hogy nagyon boldogok lehetnek. Én annyira ezt nem tudom, de értékelném, az biztos. No, ha már közlekedünk, akkor nézzük, hogy mi történik itt ezen a keddi napon. A fuvarozók ugyanis ma tárgyalóasztalhoz ülnek a kormánnyal az üzemanyag árak és az útdíjak miatt. Mondjuk tényleg én a benzinkúton a jövök, megyek egyébként, mindig ugyanarra benzinkútra megyek a Korányi Frigyes utcán, és ott nagyon szeretem a fiúkat, akik mindig mosolyognak rám. No persze ez oda-vissza működik, tehát egy-egy jó poénnal meg lehet az ők is munkahangulatukat is tolni. Én ennek nagy híve vagyok. Viszont itt azért van ennek egy másik oldala, mert itt a független benzinkutak közben Budapesten demonstrálnak, az autósoknak pedig van egy kis jó hír, nagyon úgy tűnik, hogy holnap érkezik a dízel támogatás első része. Na hát ennyi röviden, de maradjanak velünk, mert azért hamarosan jönnek majd itt a friss információk Andristól, de az oldalunkról is lehet olvasgatni és tájékozódni. Nyíregyháza.hu.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM.

Éneket nekünk Péter Fibori és Geszti Péter itt a Best FM-en a legjobb zenék között, és emlékeznek-e arra például, ha már Geszti Péternek a nevét említem, hogy ő valamikor gyerekszínészként kezdte a pályáját, és hogy ő adta a hangját a Mézga család aladárjának. Biztos, hogy nagyon sokan emlékszünk erre a mesére. Hát persze az ő édesapja rádióban, televízióban dolgozott, így már ugye gyermekként szerepelt filmekben, és szinkronizált is. Na de hát azt kell, hogy mondjam, hogy a dalai mellett a színházi sikerei is szenzációsak, például ő írta a dalszövegeit, a fergeteges sikerű, és ma is játszott a Dzsungel könyve musicalnek, nálunk pedig a legjobb zenék között szólt ez a kis dalocska, amit szerintem nagyon sokan nagyon szeretünk. No, hát nem sokára Seg is jön itt a legjobb zenék között, illetve az az információ, amire nem tudom, hogy készülünk-e avagy sem, de mindenképpen be kell itt majd a kis fejünkbe vésni, hogy október 1-től változik a parkolási rend, legalábbis ami biztos, hogy az Ószőlő kert és a Szántó Kovács János utcában. Hát vannak híreim, mert hogy fizetősé is válik itt a parkolás az Ószőlő utca belvárosi szakaszán, tehát itt a Dózsa-György és a Ferenc körút közötti szakasza, fontos tudni. A Kert utca 2-4 és a Szántó Kovács János utca 2 és 18 szám mögötti parkoló is. Egyébként nagyon fontos, hogy itt a fizető parkoló zónákhoz, akik ugye itt fognak majd parkolni, meg fogják látni a parkoló automatákat, mert hogy kihelyezésre kerül idővel sor, viszont egyelőre még nincs ott parkoló automata, úgyhogy a parkoló díj megfizetése a legközelebb lévő automatáknál, illetve ugye ma már mindannyian mobil parkolással is fizetünk, úgyhogy így is lehetséges. Van egy kis türelmi idő, mint ahogy minden ilyen helyzetben szokott lenni, mégpedig október közepéig lesz ez a kis türelmi időszak majd. Hát kérik a környéken lakókat és a közlekedőket, hogy itt azért figyeljék majd a kihelyezett jelzőtáblákat és a parkolásukat a megváltozott szabályoknak megfelelően intézzék, ez is nagyon fontos. És az is, hogy azért élvezzük ezt a keddi napot a legjobb zenékkel, a folytatásban Segjön!

szólnak a legjobb zenék nálunk, és én egy picit itt nosztalgiázok még arról az időszakról, amikor Simon Norbival itt a reggeli műsort együtt csináltuk, és akkor nagyon sok mindenen így nevettünk, meg azóta is, ha találkozunk, akkor úgy összenézünk, és akkor tudjuk, hogy mire gondolunk, és beszélgetünk egy olyan dologról, hogyha mondjuk az ember medvével találkozna bárhol, akkor mi az első dolog, nem szaladunk el előle, és ami a legfontosabb, hogy nem kezdünk el vele szelfizni, mert hogy nagyon veszélyes. No, de hogy miért is mondom mindezt, mert hogy két ilyen nagyobb testű medvét is észleltek megyénkben, mégpedig Tiszabecs térségében. Hát nagyon fontos, hogy itt aki arra tervez majd mondjuk kirándulást vagy túrázást, ők fokozottan figyeljék itt a környéket, mert hogy a medvéket tényleg nem szabad megközelíteni vagy követni, és mondjuk amikor észleljük őket, akkor célszerű nyugodtnak maradni, és úgy szépen lassan távolodni a területről, hát ez is lehet egy jó tanács, de hogy még minden történt még itt, akár a városunkban, vagy a megyénkben, erről is szó esik a hírekben, mert hogy egykor Andris érkezik.

0: Minden aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Rangos elismerés a kórház munkatársának. Őrizetben a nyíregyházi rabló, kezdődik az őszi róka vakcinázás. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Rangos elismerés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház munkatársának, az intézmény élelmezési osztályának vezetője, az év dietetikus végzettségű élelmezés vezetője díjban részesült. Pető Réka az elismerést a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének múlt jelen jövő című 27. szakmai konferenciáján vehette át. A szakember emellett felkérést kapott arra is, hogy bekapcsolódjon a szövetség közétkeztetési munkacsoportjának munkájába, olvasható a kórház közösségi oldalán. Őrizetbe vették a nyíregyházi rendőrök azt a 16 éves helyi fiút, aki a napokban betört egy családi házba. A fiatal berúgta az ingatlan terasz ajtaját és kezében egy vascsővel az utcán parkoló autójának kulcsát követelte az ott lakótól. A fenyegetés hatására a tulajdonos átadta a kocsi kulcsot, azonban a fiú nem tudott elindulni a járművel, ezért mérgében megrongálta a visszapillantó tükröket és az ablakokat, majd elmenekült. A bejelentést követően a rendőrök néhány utcával odébb elfogták az elkövetőt, írja a polisz.hu. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
4: Immunizálás egyidőben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagy részt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
3: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Nyíregyháza környékén szinte mindenhol teljesen derült az ég. Ennek köszönhető, hogy nem csak ma, de egész héten 25 fokon tetőzik a hőmérséklet. A napsütés legfeljebb csak rövid időre takarhatják felhők, de csapadék egyáltalán nem valószínű, még a légmozgás sem élénkül meg. Hajnalban viszont már általában 7-9 fok közé hűl le a levegő. Jövő héttől lassú enyhülés kezdődik, a hónap közepén már várhatóan csak 20 fok alatti értékeket mérhetünk napközben is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Andris, köszi a híreket, és egy picike kis népi jóslat, már ami az időjáráshoz kapcsolódik, ami így szól a mai napon, hogy Szent Mihálykor keleti szél kemény telet ígér. Egyelőre mi még ezt nem hisszük el, mert hogy szuper az időnk, remélhetőleg mindenhol jó is a hangulat. Én nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, az pedig, ha velem marad még ebben az órában, az pedig külön nagyon köszönni fogom. Roger Sánchezzel indulunk, én pedig maradok még a mikrofon mögött, Zentai Edit.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

Texas dala után jön Robbie Williams a folytatásban, és a dala biztos, hogy nagyon ismerős lesz, mert azért, aki a VB meccseket nézte és figyelte is a döntőt, ők láthatták ott föllépni Robbie Williams-t, akit én is egyébként nagyon szeretek, bármilyen dalt előad, szerintem megvan az a kis jellegzetes nem is tudom, stílusa, sármja, ami tökéletes még így 2026-ban is maximálisan. Szeptember 29-e van, a Sármos Mihályokat tudjuk köszönteni, mondom ezt egy picit én is így, mert édesapámat Mihálynak hívták, és hát olyan mindenkinek szerintem van egy névhez valami olyan karaktere, amit egyértelműsíteni tud. Nekem a Mihály az egyértelmű apukámnak a karakterével, úgyhogy remélem, hogy nagyon sok ilyen kellemes és jópofa Mihály szaladgál akár városunk utcáin is. Őket el kell kapni, és nyugodtan meg lehet puszilni, ölelgetni, köszöngetni, mert jól fog nekik esni. Egyébként mellettük még a Dömötörök és a Rafaelek is ünnepelnek. Hát van egy kis érdekessége még itt a Mihály napi köszöntés mellett a mai napnak, mert hogy ma van a szívvilágnapja is, amely a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére hívja fel a figyelmet, ez is nagyon fontos, úgyhogy ezt is tessenek figyelemmel kísérni magukat leginkább. A legjobb zenékről pedig én gondoskodom, az ígérdal jön Robbie Williams-szer, aztán jön a Well Hello és Janet Jackson is a folytatásban, itt a 103.9-en.

Best FM. A Best FM ma is társad a munkában. Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best

Után van egy jó hírem, nincs front fölöttünk, úgyhogy most nincs fejfájásra való hivatkozás remélhetőleg. Mindenki jól érzi magát, ám bár itt a felmelegedés miatt egyeseknél azért vérnyomás problémák, szédülés, dekoncentráltság, fáradékonyság és akár migrén is előfordulhat, de én azt gondolom, hogy a napos idő nagyon jó hatással van a hangulatunkra, a közérzetünkre, úgyhogy ha tehetjük, akkor mozduljunk majd ki egy picikét a szabadba, és ami még ettől is fontosabb, hogy azért érdemes ügyelni a megfelelő folyadék bevitelre itt a hűvös reggeli órák után, pedig a réteges öltözködésre is, amit azért úgy szépen vetni fogunk le magunkról, mert hogy alakulnak a hőmérsékleti értékek, és a kis kabátka is előbb-utóbb majd éppen csak a vállunkra fog helyezkedni, mert hogy nagyon kellemes az idő, én pedig megnéztem, hogy hogyan fog majd alakulni a téli időjárás, és nagyon úgy tűnik, hogy az idei tél a friss előrejelzések szerint inkább enyhének és csapadékosnak ígérkezik, vagyis itt a síkvidéki havazás helyett gyakrabban számíthatunk majd esőre, de egy-egy komolyabb hidegbetörést ez természetesen nem fog majd kizárni. Így kell készülni, nálunk pedig a legjobb zenékkel melegszünk, Kollányi Zsuzsival a folytatásban, itt a Best FM-en.

Best FM. A Best FM ma is társad a munkában. Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

Az biztos, hogy még lehet melegedni a napnál, főleg, hogyha nappal szembe ülünk éppen az íróasztal mellett, mögött, bárhol is. Redőnyökkel lehet játszani, a reluxákkal, viszont aki mondjuk élvezettel tudja még a napot kihasználni, mert mondjuk szabadtéren dolgozik, hát nekik biztos, hogy a napvédő az úgy előkerül majd éppen a táskából, mert hogy szuper kis nyárutó szezonunk van, mondhatni ez a vénasszonyok nyara, ez nagyon jól alakul még itt a napokban, úgyhogy maradjon is ez így. Programokat hoztam a Magyar Népmese napja mai napon és a holnapi napon is tart a Sóstói Múzeum faluban, egészen 3 óráig, remélhetőleg itt is nagyon sok gyerkőc is megjelenik majd, mert hogy hát a meséket szeretni kell, szerintem nincs olyan, akinek ne lenne egy kedvenc meséje. Ha mondjuk itt most nagy hirtelen föltenném a kérdést, hogy ki mire emlékszik, mi volt a gyerekkori legjobb, legkedvesebb meséje? Én a pompomot mondanám, most itt nagy hirtelen ez jutott eszembe, és semmiképpen nem a Varjú Dombi mesék, mert azt nagyon nem szerettem. Viszont van egy másik programom, ahol a tánc szerelmeseit várják. Bursza Táncház a Nyíregyházi Egyetem zenei intézetében, a helyszín a Nyíregyházi Egyetem szertára, ez pedig majd egy holnapi program este 8 órakor. De hogy milyen lehetőségek vannak még, mert lehet itt tervezni például nyílt napot a szakképzési centrum iskoláiban, vagy éppen egy fit szüli napra is lehet már itt majd itt a naptárunkat elővenni és beírni. Na, ezekről is szó esik majd itt a folytatásban, de addig is ajánlom figyelmébe az oldalunkat, bestfmnyiregyháza.hu, ahol akár a programajánlatok közül is tud választani.

Jaj, de nagyon szépen telik ez a keddi nap, holnap már a hét közepénél vagyunk, ma viszont még nagyon szép délután fogok mindenkinek kívánni, és mondjuk az esti levezetéshez megfelelő programtervezést, aminek itt van a lehetőség, egy finom vacsora, nem is tudom, most már előkerülhetnek majd a plédek, a párnák, a gyertyák, és meg lehet ezeket a kis nyugodt pillanatokat tervezni majd akár az esti órákra, ami még odébb van egy picikét, de ha már tervezés, akkor van egy program lehetőség, amit lehet tervezni. Mozdul Nyíregyháza, ugyanis tartanak ezek a program lehetőségek is. Őszi fit események kapcsán jövő héten szerdán 6 órától fit szerda, mégpedig Canik Balázs érkezik majd a Continental Arénába, mégpedig 17:30 kapunyítás, majd egy laza kis bemelegítés, után 6 órakor megkezdődik ez az izgalmas aerobik, és persze dedikálási lehetőség lesz majd utána. A rendezvény ingyenes, viszont nagyon fontos, hogy a rendezvény nyíregyházi lakosok számára kerül megrendezésre, és a belépéskor vigyék magukkal ugye a lakcímkártyát, mert ugye ennek a felmutatása után tudnak részt venni majd ezen a programon. Említettem én egy nyílt napos lehetőséget, mégpedig nagyon fontos, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 iskolájában tartanak nyílt napot. Ez októberben már megkezdődik, például a Széchenyiben október 7-e és 8-án lesz majd ez a bizonyos nyílt nap. A Sipkaiban október 13-14, de érdemes megnézni, mert itt a Bencstől kezdve a Bánkin át a Zaiban is lesznek majd nyílt napok, és hogy hol tudják ezt megnézni, hát már is mondom az oldalunkon, bestfmnyiregyháza.hu, ahol szépen a programajánlatok között akár ki lehet írni a kedves szülőknek is a számukra a gyerekekkel együtt megbeszélt lehetőségeket. Hát én elköszönök, nagyon szépen köszönöm a 4 órának a figyelmét, Dékán István megérkezett, úgyhogy a következő órákban vele lehet rádiózni, én pedig majd holnap érkezem Norbi után 10 óra és 2 óra között. Addig is puszi mindenkinek, köszönöm a figyelmet, én Szántai Edit vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítás.

0: Kicsi önkéntes mentőszervezet gyakorlatozott a napokban Tuzséron. Valamennyi mentőszervezet megújította az alapvető vízkár elhárítási tevékenység szakterületi minősítését a nemzeti minősítési rendszerben, tudatta a katasztrófavédelem. A nyíregyházi települési önkéntes mentőszervezet az alapvető viharkár elhárítási képességek, valamint árvízi és vízi mentési képességek szakterületi minősítéseit is megújította. Egész napos programokkal köszöntik a szépkorúakat az idősek világnapján Nyíregyházán. A csütörtöki programnak a Sóstói Múzeum falu ad otthont. Az önkormányzat kulturális műsorokkal, néprajzi előadásokkal, interaktív kiállításokkal és egészségügyi szűrésekkel is készül az ünnepségre. A szépkorúak megismerkedhetnek a régi kis mesterségekkel, betekinthetnek az egykori iskolai mindennapokba, de lesznek játékos és interaktív programok, valamint gyógytea kóstoló is. A belépéshez személyigazolvány és nyíregyházi lakcímkártya szükséges, írja a város honlapja. Várja a magyar népzene és a néptánc kedvelőit a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete. Szerdán este ismét Bursza táncházat rendeznek az Egyetemi Szertár Klubban. A bursza elnevezés helyi hagyományra utal. A nyíregyházi bokortanyákon burszának nevezték, ugyanis a fiatalok zenés-táncos összejöveteleit. A szerdai eseményen a táncokat Jeremiás Kincső és Jeremiás Balázs tanítja, a talpalávalóról pedig a Zenei Intézet és a Művészeti Szakgimnázium népzenész hallgatói, diákjai és tanárai gondoskodnak, írja az enyhe.hu. Az őszi időszakban is szerveznek fit eseményeket a Mozdulj Nyíregyháza keretében. Október 7-én fit szerdát tartanak. A mozogni vágyókat Czanik Balázs várja egy közös kapoéra aeróbik edzésre a Continental Arénában. Novemberben pedig jön a fit szülinap. November 8-án pénteken Ikő zóna edzést, Czanik Balázs kapoéra aeróbik edzést tart. A rendezvény kísérő programjaként rendezik meg a Mozaik Med szűrőnapot. A helyszín ezúttal is a Continental Arena lesz. Mindkét rendezvény ingyenes, a belépéshez itt is nyíregyházi lakcímkártya felmutatása szükséges, írja a város honlapja. Nyíregyháza környékén szinte mindenhol teljesen derült az ég, ennek köszönhető, hogy nem csak ma, de egész héten 25 fokon tetőzik a hőmérséklet. A napsütés legfeljebb csak rövid időre takarhatják felhők, de csapadék egyáltalán nem valószínű, még a légmozgás sem élénkül meg. Hajnalban viszont már általában 7-9 fok közé hűl le a levegő. Jövő héttől lassú enyhülés kezdődik, a hónap közepén már várhatóan csak 20 fok alatti értékeket mérhetünk napközben is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 perccel 2 óra után, kedd délutánban újra nálunk szólnak a legnagyobb dalok. Ez a Best FM, Dékán István vagyok. Mindjárt nézzük, hogy hogy alakul időjárásunk. Na, megjönnek a legnagyobb dalok is, méghozzá a 2000-es évekből. Cut Move, ez a Get Serious, mellyel indulunk.

0: A Skaterboy Avril Lavigne-től aztán folytatjuk majd a Follow the Flow csapatától az anyám mondta készítve. Nézzük a friss előrejelzéseket. Nagyon szép késő nyárias időben, 26 fok a hőmérőn. Meg kell becsülni ezeket a napokat, mert nem tart soká a mai nap, illetve hát nagyjából még olyan tizedikéig bezárólag ilyen időjárással találkozhatunk. Bár azért hozzátenném, hogy minden nappal azért érződik, hogy történik valami. Egyre inkább kinyúlnak majd a hűvös percek a reggelben, és a szelet is egyre hidegebbnek fogjuk érezni, de én azért kihasználnám még ezt a néhány napot. Utána már csak 14-5 fokok a napi csúcsértékként. Hát erről talán ennyit. Folytatjuk dalokkal. Az anyám mondta, aztán majd Ákos is énekel, az ember maradj dal után. Itt van Fats & Small és a Feel Good.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át,

árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Something, méghozzá Let's Go-tól, itt a legnagyobbak között. Úton folyó munkák, beszélgessünk erről is, azért egyre inkább készülünk a térre, az őszre. Az útburkolati jelek festését is elkezdték már, itt városunk szerte, így pedig most már, miután ugye rászórják ezeket a fényvisszaverő szemcséket, sokkal jobban fogjuk látni őket a szürkületben, az estében, mikor majd megvilágítja az autóink fényszórói ezeket a felületeket. Úgyhogy ezek a munkák is pörögnek, ezek mellett a jelzőlámpák tisztítása, karbantartása is elkezdődött a héten, úgyhogy hát ezek is jól fognak majd működni biztosan a télben, fel kell itt is készülni, én azt gondolom. Készüljünk a lazításra, méghozzá most dalokkal, Rácz Gergővel, Ivvel, ez a Bolondod voltam, aztán Gabriel is énekel a Dreams.

0: ajánlás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Forest Street énekelt itt a melós percekhez. Jó munkát, kitartást kívánok, és folytatjuk majd a Salt and Pepper-val. A súp előtt a róka vakcinázás témáját hoztam, melyet már lepodoltunk a hétvégén, és melyre készülünk-e harmadikával. Lényegében itt a határmenti régióban érdekes ez, ugyanis hát innen várjuk, innen érkezhetnek azok a rókák, melyek hordozhatják a veszettség vírusát, így pedig az immunizálásra nagyon figyelnünk kell, ez kezdődik el lényegében. Harmadikától a róka vakcinázás programja, tehát újra elindul, ilyenkor kisrepülővel kiszórják a beoltott, a vakcinázott ellenséget, melyet majd hát nyilvánvalóan a rókáknak kell felszedni, ezért van ebzárlat és legeltetési tilalom. Számoljon ezzel, készüljön rá, olvassa a Best FM oldalán a cikket, de hát azt gondolom, a programot már mindenki jól ismeri. Salt and Pepper, vele folytatjuk a súp után, itt az Angel Shaggy-vel. Here I go.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezzel pedig már át is csúsztunk a következő órába. Jönnek a játékos percek a Pizza Mafia jóvoltából a hírek után, melyet Andris hoz. Szóval érdemes keresni Facebook oldalunkat, Best FM Nyíregyháza, hiszen ma is ide kerül a kérdés, melyre ha válaszol, akkor már be is dobtad nevét a kalapunkba.
0: 9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Üzemkész az új beléptető az északi temetőben. Folytatódhat az M49-es második üteme, több mint 1200-an pattantak bringára. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. A tesztüzem után már élesben is működik az északi temető új beléptető rendszere. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője rádiónak elmondta, a fejlesztés gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a sírkertnél.
5: 2023-ban és 2024-ben a két bejáratunkon megtörtént az első ütemes korszerűsítés, ahol

0: folytatásáról, így megépül a 2x2 sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a 45 kilométeres 2x2 sávos szakasz megteremti a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. A fejlesztés M3-astól Ökörító Fülpösig tartó szakasza már célegyenesben van, idén ősszel készül el. A román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni. Ismét népszerű volt a Bringa város a nyíregyháziak körében. Több mint 1200-an regisztráltak az eseményre, közülük több mint 200-an bejárták mind a 24 pecsétgyűjtő pontot, számol be a nyíregyházi Sporthírek. Az iskolák versenyét idén is a Móricz Zsigmond Általános Iskola kertvárosi tagintézménye nyerte. 202 fővel torony magasan megelőzték a szintén magas létszámmal 71 fővel regisztrált Móricz Zsigmond Általános Iskolát. A harmadik helyet a Móra Ferenc Általános Iskola szerezte meg. A Kossuth téren kihelyezett görgős kerékpáron a városrészek versenyét a kertváros nyerte, a második helyen az Érkert, a harmadikon pedig Oros végzett. Nyíregyháza környékén szinte mindenhol teljesen derült az ég, ennek köszönhető, hogy nem csak ma, de egész héten 25 fokon tetőzik a hőmérséklet. A napsütés legfeljebb csak rövid időre takarhatják felhők, de csapadék egyáltalán nem valószínű, még a légmozgás sem élénkül meg. Hajnalban viszont már általában 7-9 fok közé hűl le a levegő. Jövő héttől lassú enyhülés kezdődik, a hónap közepén már várhatóan csak 20 fok alatti értékeket mérhetünk napközben is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: És ma is pörög a Pizza Mafia játéka, melyben valaki ma is megnyerheti a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese Pizzával. Nagyon egyszerű a feladat, keresni kell bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ha úgy tetszik, ott a beugró kérdés, melyre válaszolnia kell.

A Killers énekelt a Human után, ez újra a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en, és csak most jutott az eszembe, hogy elfelejtettem kitenni a tegnapi nyertest, úgyhogy ezt gyorsan megtettem, és ma is várom üzeneteit, hozzászólásait a kép alá, melyet Facebook oldalunkon talál Best FM Nyíregyháza. Hát bevallom őszintén, hogy a dolgos hétköznapok közepette azért én is elfáradok, sokszor érzem azt, hogy lemerültem, mint egy rossz használt elem, úgy érzem magam, melyet kicsavartak az utolsó zsúl energiáig, vagy úgy tetszik, lemerültem, mint akkumulátor, és jó lenne egy kis töltődés. Ha így van, és ismeri az érzést, akkor mindenképpen fog tudni válaszolni a kérdésre, mi az, ami most igazán feltölteni, és nem a telefontöltőkről beszélgetünk, meg az aksi töltőkről, hanem ami a lelkét feltölteni, ami egy kicsit feltüzelni újra a hétköznapokba, és segítene a munkavégzésben. Így várom üzeneteit, hozzászólásait ebben az órában. A Red Bull Pillbakker pedig énekel ide a Nem tudhatom után, a Backstreet Boys és a Barokk is érkezik.

Jóci Dalát követően fókusz a Pizza Mafia játékán, mely itt pörög a Best FM-en egészen 4 óráig, amikor majd sorsolok és megtudjuk, hogy ki a nyertesünk, kiviheti haza a szuper pizza menüt. Ben Augusto és a bolognese pizzákkal már holnapi nappal, és hát arra voltam kíváncsi, hogy mikor elcsigázott, mikor elfáradt, amikor tényleg úgy érzi magát, hogy lemerült, minden energia tartalékát már kiadta magából, mivel tud feltöltődni. És jönnek az üzenetek. Flóra volt a leggyorsabb, egy hét szabadság. Igen, az nekem is sokat segítene, bár a szabadság önmagában az talán szerintem kevés, mert én itthon is találok feladatokat. Egy jó pohár hideg sör. Hát ilyen üzenet is jön. Pál küldte nekünk, bár én azt gondolom, hogy ez talán nem olyan nehéz megoldani. Aztán most keltem fel, szóval mondhatni, hogy fel vagyok töltve. Hát Nikoletta szerintem éjszakás volt, úgyhogy lesz ennek azért hátulütője. Otthon lenni a párommal, méghozzá Veronikával, írta ezt Tibor. Beatrix széktengerparti nyaralásáról ejtsünk néhány gondolatot, ők két hét múlva indulnak, és neki ez lesz majd a feltöltődés, egy jó hosszú alvás. Ez pedig már Rita üzenete. Azért itt vannak kontrasztok, azt gondolom. Már még az ön hozzászólását, üzenetét, a témát megtalálja a Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza. Én pedig már is hozom a dalokat a House of Glass után. Judival és Zolával töltünk néhány percet. Miért lettél más?

Az aranyi klubokból volt ismerős a Dal, Youth Fresh, Can't Look Fután, majd Halott pénzékkel, Mentával, Diázzal és a Hello Lányok című dallal tölthetünk néhány percet itt a melóban. Én nem tudom, hogy vannak vele, de én általában a melós percek, hát kolandozások közben azért tervezem a délutánt, az éjszakát, mit kéne főzni, mit kéne enni, mit kellene, hogy kellene, tankolni kellene, be kellene fizetni, vagy éppen le kellene cserélni, úgyhogy már azért ilyenkor fókuszálhatunk akár esetleg a pizza nyereményre, melyet ma is a Pizza Mafiától kaphat meg valaki, aki szerencsésen kerül ki a sorsolásból majd a hírek előtt. Az ő része az, hogy keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, és válaszoljon a kérdésre, mi az, ami igazán feltölti a lemerült napok után, amikor tényleg azt érzi, hogy kiadott magából mindent, akár a melóban, akár a családi problémák megoldásában, vagy bármilyen más feladatlista teljesítése közben. Érdekes, hogy mindenki a nyaralást emeli ki. Barbara, egy-két hét nyaralás, bármelyik tengerparton egy hét szabadság és 8 óra alvás, ez már Jolántól jött. Bármilyen zenemet zene nélkül nem tudok feltöltődni. Na ez már inkább rám hasonlít, már mint az én személyiségemre. Ildikó küldte, egy jó biccajozás hazafelé, ez is jó lehet, bár ehhez szerintem ez az őszi táj, az lenne az igazi, tehát valami erdőben egy jó biccajozás az tökre feltöltene. Ölelés a páromtól, Alexandra küldte gondolatait, és ne feledje, mindenkit regisztrálok a játékba, hogy esélyt adhassak, és közben pedig jönnek a dalok, hiszen nekem is kell egy kis idő, míg ezt a sok üzenetet lejegyzetelem. Hello lányok, ezt hallgatjuk közben Halott pénze diával, Mentával, a Destiny's Child, és majd Janicsa Kvetsz a szenvedélydalát is hallgatjuk lassítva a tempón.

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Pizzára is lazíthatunk, töltődhetünk, ez volt a szenvedély itt a Best FM-en. Javában pörög a Pizza Mafia játék, amik 20 percig. Van ideje tehát, hogy hozzászóljon Best FM Nyíregyháza kereseit a kérdést, és válaszoljon ott hozzá, hogy mi az, ami igazából feltölti a nehéz napok után, amikor tényleg azt érzi, hogy teljesen lemerült, akkor mihez nyúl, mi az, ami egy kicsit újra meglendíti a fogas kerekeket. Kérdésemet így tettem fel, így jönnek hozzászólások is. Egyébként nagyon nagy számban a nyaralást emelik ki hallgatóink. Szabolcs, legalább egy hosszú hétvége valamelyik wellness hotelben, aztán wellness hétvége Erika üzenete, Monika jó pár sort írt, de mindegyik a nyaralásra irányul. Bármi, ami pozitív dolog, utazás, jó idő, nyeremény, legalább a pizzát nyernék már. Hát, Rita, nem rajtam múlik az én részemet. Azt gondolom, megteszem, méghozzá azzal, hogy bedobom nevét virtuális kalapunkba. Hát nagyjából a játék így zajlik, ismerjük már. Aztán hát a szerencsésebb nyer. Közben jönnek a dalok, Mario Winans, aztán pedig a Blaha Louisiana, hozza a lendületet, jön a nem eresztés.

10 perccel a vége előtt villámfókusz itt a Pizza Mafia játékára, mely lassan-lassan le is záródik a 4 órai hírek előtt, melyet majd András hoz. Már meg is tudjuk, hogy ki nyert, ki viheti haza a szuper pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzával. Ja, a kérdés nagyon egyszerű volt, mi az, ami feltölti a nehéz napok után, mert van az, amikor tényleg úgy csüstüljön a baj, és szokták volt mondani, 3-ig meg sem áll. A feladatlista óriásira nyúlik, de nekünk mégiscsak uralnunk kell a helyzetet is. Összeszorított foggal végig megyünk rajta, bár utána azért tényleg azt érezzük, hogy kifacsartak minket. Hát akkor mit tehet, mihez nyúl, mi az, ami segít átlendülni ezen a nehéz időszakon? Itt tettem fel a kérdésemet. A hozzászólások zöme javarészt a pihenést, az utazást emelte ki, bár még az ön gondolatait is 10 perce van.

0: zenék.
1: Hát nyugodtan mondhatom, Jankának pont itt voltam az előző 5 percben is. Kossi Janka énekelt itt, lezárva a mai pizzamafiás játékunkat és csusszomva a következő órába, mely majd a közlekedésünket segíti útinfókkal. Persze közben jönnek a hírek Andrástól, szóval nézzük itt a játékunkat, hiszen mindenki azt várja már, hogy ki nyert, hogy kire kacsintott Fortuna, hogy ki viheti haza a szuper pizza menüt, mely azért azt gondolom mindenképpen figyelemre méltó a két pizzájával, a Gusztóval és a Bolognézzel. Ezt ma is odaadhatom virtuálisan egy valakinek, aki szerencsésen válaszolt. Ez a kulcs gondolat, mert lényegében itt a szerencse dönt. És hát a kérdés egyszerű volt, mi az, amikor tényleg úgy érezzük, hogy hát, már állni se bírunk a lábunkon, mit csinálunk, mihez fordulunk, hogyan töltődünk, hogyan próbálunk felkészülni a holnapi napi megmérettetésre. A kérdést tehát így talált a Facebook oldalunkon, és nagyon sokan a pihenést, a nyaralást emelték ki. Egyetlen üzenet szólt a zenéről, és hát néhányan nem elégednek a szabadsággal, így jöttek gondolatok, hozzászólások. A nyertes üzenet Tiboré: otthon lenni a párommal. De szép gondolat ez, hogy tényleg semmire ne legyen akkor gondja, a pizzamafia adja majd a szuper pizza menüt, ehhez a kikapcsolódás.

0: Nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
2: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Rangos elismerés a kórház munkatársának. Őrizetben a nyíregyházi rabló, kezdődik az őszi róka vakcinázás. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Rangos elismerés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház munkatársának, az intézmény élelmezési osztályának vezetője, az év dietetikus végzettségű élelmezés vezetője díjban részesült. Pető Réka az elismerést a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének múlt jelen jövő című 27. szakmai konferenciáján vehette át. A szakember emellett felkérést kapott arra is, hogy bekapcsolódjon a szövetség közétkeztetési munkacsoportjának munkájába, olvasható a kórház közösségi oldalán. Őrizetbe vették a nyíregyházi rendőrök azt a 16 éves helyi fiút, aki a napokban betört egy családi házba. A fiatal berúgta az ingatlan terasz ajtaját, és kezében egy vascsővel az utcán parkoló autójának kulcsát követelte az ott lakótól. A fenyegetés hatására a tulajdonos átadta a kocsi kulcsot, azonban a fiú nem tudott elindulni a járművel, ezért mérgében megrongálta a visszapillantó tükröket és az ablakokat, majd elmenekült. A bejelentést követően a rendőrök néhány utcával odébb elfogták az elkövetőt, írja a polisz.hu. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
4: Immunizálás legidőbben, ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagy részt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
3: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. Nyíregyháza környékén szinte mindenhol teljesen derült az ég, ennek köszönhető, hogy nem csak ma, de egész héten 25 fokon tetőzik a hőmérséklet. A napsütés legfeljebb csak rövid időre takarhatják felhők, de csapadék egyáltalán nem valószínű, még a légmozgás sem élénkül meg. Hajnalban viszont már általában 7-9 fok közé hűl le a levegő. Jövő héttől lassú enyhülés kezdődik, a hónap közepén már várhatóan csak 20 fok alatti értékeket mérhetünk napközben is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 3 perccel 4 óra után továbbra is itt szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, közlekedési infókra számítok öntől is, 30 330 303 9, inkább a Viber-t használjuk, így gyűjtjük össze a legfontosabb útinfókat, legyen szemem és fülem, és dúdoljunk együtt, énekel Mika!

0: Tűzd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Passzív biztonsági rendszerek, figyelmünk ide is fókuszáljon, és elmondható, hogy ugye volt ez a kis ellenőrzés az elmúlt néhány napban, melyről rengetegszer beszéltünk, ugye 16 és 22 között. Tegnap már beszéltünk az elképesztően rossz mérlegről. Gyorsan ide egy gondolat, 5231 közlekedőt ellenőriztek ezzel a néhány nap alatt, 978 esetben nem volt valami egyenes, és a gyermekülések megfelelő használatára 38-an nem figyeltek. Ez nagyon durva, biztosan lesznek még ellenőrzések. Ennyit a Roadpol adatokról, a parkolási zónák bővítéséről is beszéltünk már. A napokban október 1-től fizetőssé válik az Ószülő utca, belvárosi szakasz, a Dózsa-György utca, a Ferenckör út közötti szakasz, valamint a Kert utca 2-től 20-ig, a Szentokovács János utca 2-től 18 számig. Ugye ezek között található parkolókért kell majd fizetni. Nagyon figyeljük, október 1. A lakáskörnyéki bérletek kiváltását lényegében most kell elkezdeni, mert erre is kell majd egy kis időt szakítani. Az ott lakóknak tutira érdemes erre figyelni. A MÁV is kiadta a közleményét méghozzá a pályamunkájai miatt. Október 5 és 8 között Görögszállás és Tiszalök vonalon kell majd számítanunk a pótlóautóbuszokra. Nagyjából 27 perccel megnyúlt menetidővel kell majd itt számoljon. Ennyit így hirtelen. Várom kiegészítéseit. 30 333 1039. Ne feledje mantránkat, készüljünk a Csak 10 percre Molnár Józseffel, Szakács Tiborral. Nevelési elvek. Ide is jönnek majd tehát gondolatok fél ötkor.

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: What up? Zenék. It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
1: Csak óvatosan, hisz mindenkit hazavárnak. Mérsékeljük a tempót, a nagyobb oldal és követési távolságra pedig extra figyelmet szánjunk. Beszéljünk a 36-osról, mely hát lezárásra került néhány héttel korábban, ugye a Simai főfolyás szélesítési munkálatai miatt teljes szélességében le kellett zárni egy szakaszt ebből az útból, így a 36-os felől érkező autósoknak, motorosoknak vagy kamionosoknak, akárkinek is le kellett kanyarodni a 338-ason keresztül a 38-ason át lehetett a várost megközelíteni. Ez azért hát durván 10 perc kerülővel járt. Tényleg a hétvégén pont beleszaladtunk ebbe, és nem is volt kitáblázva a körforgalomnál, hanem egy kicsit beljebb, amit sikeresen nem vettem észre. Na most néhány nap és ezt a korlátozást feloldják, nagyon jól haladtak munkával, úgy néz ki, hogy október 1-től teljesen visszakapjuk majd ezt a szakaszt, a munkálatok pedig befejeződtek. Hát így legyen, jó hírek ezek. Folytatjuk, csak 10 perc, nevelési elvek Molnár József felszokács Tiborral. Ez érkezik tehát, üzeneteit pedig várom a folytatásban is 33 33 103 9.
2: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
4: Ma nevelni fogunk mindenkit, na persze természetesen csak képletesen, és ne vegyenek engem komolyan, mert én csak egy műsorvezető vagyok, de ez a műsor különben pontosan erre szolgál, hogy beszéljünk az ilyen dolgokról. Ennek itt van a helye, meg az ideje. A Csak 10 perc rovatot hallgatják. Köszöntöm a hallgatókat, én Szakács Tibor vagyok. A mai nap folyamán Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, kiemelt tisztelettel és szeretettel köszöntelek. Szia!
5: Nagyon szépen köszönöm, és igyekszem erre a kiemelt tiszteletre és szeretetre rá is szolgálni.
4: Most nem hallgatói visszajelzés alapján, meg hallgatói témafelvetés alapján érkezett ez a téma, hanem én egy társaságban beszélgettem, és most behozom egy picit a saját magam élményét, három mondatban elmondom, hogy miről van szó. Pedagógusokkal, most már ugye tanerővel, és szülőkkel kialakult egy ilyen kis beszélgetés, amiből lett később egy vita. És ennek a vitának a mesdjéjén kezdtem el azon gondolkodni, hogy néha mennyire távol tudnak esni egymástól azok a szempontok, amiket úgy hívhatunk, hogy mit tudom én, nevelési elvek. Én nem tudom, hogy jó helyen kapizsgálok-e, de mondjuk az, hogy ha valaki elv mentén csinálja ezeket a dolgokat, akkor itt bizony-bizony távolabb eshetnek szempontok, nézőpontok egymástól. És én azt szeretném tőled kérni, hogy egyáltalán jó helyen kapizsgálok-e akkor, amikor azt mondom, hogy vannak-e ilyen különböző nevelési elvek, amik mentén mesdjéjén neveljük a gyermekeinket, és hogy ha vannak ilyenek, akkor kellene-e, van-e erre szükség, és célszerű ezeket összevetni egymással, aztán pedig majd meglátjuk, hogy a végén tud-e ez a két autópálya találkozni valahol. Jó, segíts nekünk ebben!
5: Na, kérdésedre válaszolva, igen, vannak nevelési elvek. Kicsit attól tartottam, hogy azt a kérdést fogod feltenni, amit rettegtem, hogy ezek közül mondjuk melyik a jó, vagy hogy honnan fogjuk azt tudni.
4: Az később. Az első körben engem az érdekel, hogy alapjában véve többször elhangzott a szakemberek szájából ez, hogy ilyen elvek mentén, olyan elvek mentén, mondom, akkor vannak, akkor csak vannak, hogy ezek erről beszélnek.
5: Vannak, bár még senki nem mondta ezt egyikről sem, hogy ez a befutó.
4: Aha.
5: De vannak. Soroljuk akkor ezeket fel. Ja. Lehet, hogy akkor így a beszélgetés neked is visszajön ott, amit önnek része voltál. Ugye régebben leginkább azt a nevelési elvet alkalmazták a családokban, vagy éppen az intézményi nevelésben is, hogy tilalomfás tekintély elvű nevelés. Amikor úgy kezdődik a mondat, hogy ne csináld, ne tedd. Amikor tilalomfákat állít fel a szülő vagy a pedagógus, olyanok mondjuk, mint a kresztáblák, és ezek tulajdonképpen eligazítják, elsegítik a tanulókat, hogy ezek között, a tilalomfák között ne hajtsanak be azokba az utcákba, amelyekbe nekik nem kellene, és ott álljanak meg parkolni idézőjelenesen az életükben, ahol éppen szükség van rá, és van rá mód és lehetőség.
4: Tehát akkor ez a mit nem szabad?
5: Amit nem szabad, és azt gondolja ez a nevelési elv, hogyha ezeket a tilalomfákat megfelelő helyen és megfelelő módon felállítjuk, és ezeknek a tilalomfáknak úgymond a tartalmát megfelelő módon tudjuk közvetíteni a gyerekek felé, akkor ez idő után már saját magából hatóan képes lesz a gyermeket szociálissá tenni. Mondjuk mi ezzel a probléma? Ezzel a probléma az, hogy mondjuk vannak olyan személyiségű gyerekek, akikre minden hat, csak éppen a tiltás nem. Na most itt akkor azt mondjuk, hogy ez a nevelési jel nagyszerű, de hát nem mondhatjuk rá, hogy ez minden gyereket megfelelő módon el fog érni, mert van, aki zsigerből nem tűri már egész kiskorában sem azt, hogy őt tilalmak közé szorítsák.
4: Hát a mostani világban ugye a majdnem mindent szabadban ez egyre kevesebb terepet kap.
5: Így van, azért mondtam azt, hogy régebben ez volt az általános. Jön akkor egy másik, ami szerintem még nehezebb, hogyha ezt könnyűnek találtuk, akkor szerintem a következő talán nehezebb, ez a példaadó. Amikor egy szülő vagy egy pedagógus azt gondolja, majdnem azt mondtam, hogy abban a tévképzetben él, hogy majd én elé élem az életet a gyerekek elé, hogy én hogyan oldok meg egy problémás helyzetet, én hogyan kezelek egy családon belüli konfliktust, és ez majd szépen, mint az influenza, átragad a gyerekre, és gyakorlatilag itt ezek a jó példák, amiket ő majd látni fog az életben, akkor ezek a példák, ezek őt el fogják segíteni arra, hogy egy teljes egészséges életet éljen, hiszen a szocializáció része volt, hogy megmutattuk a apuka, anyuka együtt, vagy a pedagógus megmutatja, bemutatja, hogy mi a jó. Mert megint ugye mondjuk azt, hogy ezzel szemben mi a kritika, az, amikor valaki úgy gondolja, már egészen kiskorban is látunk ilyet, hogy én nem úgy akarom csinálni, hogy az apukám, nem úgy akarom csinálni, hogy az anyukám, nem úgy akarom ezt a dolgot tenni és követni, mint hogy a pedagógus. Egyébként szeretek mindenkit, de ezek a példák, amelyeket én kaptam, ezek az én személyiségemmel, az én gondolkodásmódommal, még ha csak 5-6 vagy 12-13 éves is vagyok, ez nem egyezik velem. Én ezeket nem így oldom, meg is másképp fogom.
4: Ez különben tuti a mostani generáció, hiszen ők azok, akik semmit nem fogadnak el.
5: Na, tehát akkor ez is kuka, mondjuk azt, tehát, hogy legtöbbször ez sem megy. Jön a harmadik, amitől nekem égnek áll a hajam, ez a szabad elvű, majd nevelődik a gyerek magától. Na most egy kicsit ízlelgetjük ezt a...
4: Mi ezzel a baj?
5: Tehát hogy nevelődik magától, ha nem nevelem? Tehát egy tóból a gyerek a saját hajánál fogva nem tudja önmagát kihúzni, tehát valakinek őt onnan ki kell mentenie. Tehát magától nem nevelődik senki. Mondjunk itt valami jót is erről, hogy nagyon jó az a gondolat, amikor azt hiszük, hogy egy gyerek az összeszedi a saját maga lelki világából, személyiségéből, érdeklődési köréből fakadóan mindazt, ami a világban van. Azt lecsöpögteti magában, mint egy filteren, és ott marad az aranypor az alján. Mert ez erről szólna. Hát azért legyünk őszinték, ha saját magunkra is gondolunk, hát hol volt bennünk akkora nyitottság, meg hol volt bennünk akkora lelki erő, hogy mondjuk ezt meg tudjuk tenni, hogy majd én magamat nevelem. Tehát ez a szabad elvű nevelés, ez nagyon-nagyon hosszú ideig, megint csak azt mondom, hogy általános volt, most talán megint reneszánszát éli.
4: Azért arra reflektáljunk, vagy reagáljunk, hogy azért itt most viszonylag sok olyan intézmény van, ahol iskolai keretek között is alkalmazzák ezeknek akár részben, akár egészben az elvrendszerét, és különben az a visszajelzés, hogy a gyerekek itt mérhetetlenül stresszmentesen, és különben tök pozitívan fejlődnek, azt nem tudjuk, hogy mondjuk minden területen.
5: Na, így van, és azt gondolom, hogy itt van a kutya elásva, tehát az, hogy egy gyermek lelkivilága megfelelően fejlődik, ez nagyon fontos, sőt azt mondom, hogy talán a legfontosabb, de az, hogy szociálissá neveljünk egy gyereket, abban igenis kell az, hogy tudja, hogy mit szabad és mit nem szabad, mi illik és mi nem illik, hogyan és milyen módon kell adekvátan viselkedni bizonyos helyeken, ezt magadtól nem fogod tudni megtanulni, sem a példa, sem pedig az önnevelődés, ez erre hosszú távon nem lesz jó.
4: Tehát akkor valamilyen szabályokat meg kell hozni az életben, ha jól értem, ahhoz, hogy ezek a gyerekek mentálisan, szellemileg, lelkileg, szociálisan is jól tudjanak fejlődni, és különben a teljesítőképességük is ott legyen, ahol akárhova megyünk, mindenhol szabályok fogadnak minket. Szóval na, ez elkerülhetetlen.
5: Ezt akartam mondani, hogy ha felnőtt életünket nézzük, akkor azt látjuk, hogy az én szabad felnőtt életem, amiben egy gyerek vágyik, hogy ha majd nagy leszek, azt csinálok, amit akarok. Hát azért mi felnőttek tudjuk, hogy ez egyáltalán nem úgy van, hogy azt csinálok, amit akarok, mert van egy munkaidőm, van egy főnököm, van kollégám, vannak kötelezettségeim, és gyakorlatilag az, amire azt mondom, hogy én döntök felőle, az az életem egyezreléke. Uh-huh. Tehát a legtöbb dologban azért ott van mégis. Na most, hogyha ezt nem tanulod meg, hogy hogyan alakítsd ezeket a kényszer dolgokat magad arcára úgy, hogy egyébként ebben megtaláld saját magadat, akkor felnőttként ez nehezebb. Na jön a negyedik, az elkésett nevelés. Amikor 16 éves korban kezdjük el a gyereket arra tanítani, hogy hát azért, hogyha bemegyünk, valahol illik köszönni. Hát ez eddig nem volt fontos, ezt most honnan szedtétek? Tehát ezt is nagyon sokszor látjuk, hogy amikor a különböző nevelési módok egyébként, vagy a semmilyen nevelés egyébként meghozza hatását, a valamilyen nevelési elvek meg kudarcba fulladnak, akkor jön egy olyan élethelyzet, a már nem annyira gyermek életében, amelyben rájön a szülő arra, hogy itt valamit nagyon elrontott, és akkor próbálja meg abszolút rossz módon.
4: Hát ilyenkor szokott lenne a családszakadás, nem? Tehát ilyenkor, amikor pontosan abszolút nem értenek szót egymásról, az egyik balra, a másik jobbra, és akkor van egy sértődés.
5: Így van, és mindez természetesen azt is jelenti, hogy ilyenkor a kortársakkal is megromlik a kapcsolat, és egy sor olyan probléma generál ebből, amit a szülő egyébként messze.
4: Fiataloknak itt mehet tönkre az élete egy picit, nem?
5: Hát valamikor nem picit. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy melyik a jó. Ugye azt mondtuk, hogy ez nem is lesz a mai célunk, hogy ezt az elején ugye rögzítettük, hogy csak az elveket vegyük végig. Ezek az elvek, és én azt gondolom, hogy talán önmagában a tilalomfás, önmagában a példaadó, önmagában a szabadelvű, önmagában az elkésett igazából semmire nem való, mert a nevelésben legalább ketten vagyunk, a nevelő, meg a nevelt. És itt a nevelőnek a személyisége, meg a neveltnek a személyisége és érzelmi beállítottsága együtt kell, hogy működjön, időnként és bizonyos kérdésekben inkább ezeket az elveket valljuk, ezekben a kérdésekben és ezeken a területeken pedig inkább így nevelünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy elv nem fog tökéletességre vinni.
4: Uh-huh. Jó, nagyon jó volt ez a téma, én nagyon élveztem minden pillanatát, és szerintem különben, mint ahogy én választ kaptam a bizonyos feltett kérdéseimre, az elején akkor a hallgató is megtehette ezt, úgyhogy de gondoljátok át, és hallgassák majd át ezeket az adásokat, mert mindegyiket feltöltjük a www.csak10perc.hu-ra. Mára ennyi, Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb megint folytatjuk.
5: Várok mindenkit, és még annyit akartam mondani, hogy a szeretet ki ne maradjon.
4: Ez fontos, igen. Köszönjük, szép napot neked, szia!
5: Köszönöm, sziasztok!
0: Csak 10 perc.
3: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

0: jelenti az utakról.
1: Akkor nézzük, hogy mit láttak hallgatóink. Székely és Ramocsa háza között a forgalomban szemben parkol egy autó, mely hát nagyjából a felétel is foglalja. A tulajt nem látni, vagy legalábbis nem látta a hallgatónk, úgyhogy hát én azért figyelnék erre a Renault-ra. Négyes, most Bocskai kert belterületén a Véda előtt, méghozzá Nyíregyháza felé, ott számoljon rendőrökre. Kálmánházi pihenőhely a háromlábút látja az M3-ason. Orosz belterületén az Élet utcai óvodánál, vagy nem is tudom, hogy ez a Varázs utcán van-e, itt vannak rendőrök. Ennyit az üzenetekről, várom kiegészítéseit, és közben jönnek a dalok. Érkel White Town, aztán majd Oroszlán Szonya is, és még Bon Jovi is a Have a Nice Day dallal. Mindjárt jön.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek előtt nézzük, hogy mi a helyzet az üzemanyagok terén. Egyelőre nincs változás az árakat illetően sem a benzinnél, sem a gázolajnál. Ez azért érdekes, mert a Brent olaj hihetetlen hintában van a közel-keleti konfliktus miatt. Nézzük csak egy 24 órás intervallumban. Tegnap reggel 105 dollár, aztán pedig visszaestünk méghozzá kora estére 100 dollár alá, aztán most megint 107 dollárig erősödött a délelőttben, és jelenleg 99 dolláron állunk, úgyhogy ez azért komoly hinta, de az árak továbbra is maradtak. A 95-ös esetében 6,36 a gázolaj, 709 forintért tankolható. Egyébként a forint sincs túl jó helyzetben, 323 forintra gyengült az USA dollárral szemben. Ez belassan 15-16 forint csökkenés, értékcsökkenés az elmúlt néhány hétben, folyamatosan gyengül a forint. Ez itt a legfrissebb adat, megtalálja a holtankoljak.hu-n, és már is jönnek a hírek, András egészít ki.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven

0: 103.9 Best FM-en.
1: Gyakorlatoztak az önkéntesek, az időseket ünnepeljük csütörtökön, ősszel is lesznek fit események Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Három települési és három járási önkéntes mentőszervezet gyakorlatozott a napokban Tuzséron. Valamennyi mentőszervezet megújította az alapvető vízkár elhárítási tevékenység szakterületi minősítését a nemzeti minősítési rendszerben, tudatta a katasztrófavédelem. A nyíregyházi települési önkéntes mentőszervezet az alapvető viharkár elhárítási képességek, valamint árvízi és vízi mentési képességek szakterületi minősítéseit is megújította. Egész napos programokkal köszöntik a szépkorúakat az idősek világnapján Nyíregyházán. A csütörtöki programnak a Sóstói Múzeum falu ad otthont. Az önkormányzat kulturális műsorokkal, néprajzi előadásokkal, interaktív kiállításokkal és egészségügyi szűrésekkel is készül az ünnepségre. A szépkorúak megismerkedhetnek a régi kis mesterségekkel, betekinthetnek az egykori iskolai mindennapokba, de lesznek játékos és interaktív programok, valamint gyógyteakóstoló kóstoló is. A belépéshez személyigazolvány és nyíregyházi lakcímkártya szükséges, írja a város honlapja. Várja a magyar népzene és a néptánc kedvelőit a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete. Szerdán este ismét bursza-táncházat rendeznek az Egyetemi Szertár Klubban. A bursza elnevezés helyi hagyományra utal. A nyíregyházi bokortanyákon burszának nevezték ugyanis a fiatalok zenés-táncos összejöveteleit. A szerdai eseményen a táncokat Jeremiás Kincső és Jeremiás Balázs tanítja, a talpalávalóról pedig a Zenei Intézet és a Művészeti Szakgimnázium népzenész hallgatói, diákjai és tanárai gondoskodnak, írja az enyhe.hu. Az őszi időszakban is szerveznek fit eseményeket a Mozdulj Nyíregyháza keretében. Október 7-én fit szerdát tartanak. A mozogni vágyókat Canik Balázs várja egy közös kapoéra aeróbik edzésre a Continental Arénában. Novemberben pedig jön a fit szülinap. November 8-án pénteken ikő zóna edzést, Canik Balázs kapoéra aeróbik edzést tart. A rendezvény kísérő programjaként rendezik meg a Mozaik Med szűrőnapot, a helyszín ezúttal is a Continental Arena lesz. Mindkét rendezvény ingyenes, a belépéshez itt is nyíregyházi lakcímkártya felmutatása szükséges, írja a város honlapja. Nyíregyháza környékén szinte mindenhol teljesen derült az ég, ennek köszönhető, hogy nem csak ma, de egész héten 25 fokon tetőzik a hőmérséklet. A napsütés legfeljebb csak rövid időre takarhatják felhők, de csapadék egyáltalán nem valószínű, még a légmozgás sem élénkül meg. Hajnalban viszont már általában 7-9 fok közé hűl le a levegő. Jövő héttől lassú enyhülés kezdődik, a hónap közepén már várhatóan csak 20 fok alatti értékeket mérhetünk napközben is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 5 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok. Mindjárt George Michael és az Amazing érkezik hozzánk. Mi megnézzük a Millió Lépés programot. Ott, ahol egyébként lépések vagy megtett bringás kilométerekkel gyűjthetünk a srácoknak, még pontosabban az iskoláknak. Hát mindjárt megbeszéljük.

0: 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

A karnevali érzés Dario G-vel, aztán pedig Filó énekelget, jön ez a kis lazítós dal, jó, ha itt vagy, de jobb, ha nem, hogy folytatja majd a refrént, mindjárt meghallgatjuk. Előtte nézzük a programot, ez a millió lépés kihívás, amikor is 77 napos akción keresztül egy napi 8 mottóval meghirdetett programban vehetünk részt. Az a cél, hogy legalább 8000 lépést, vagy annak megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek azok, akik belépnek a programba. A lépésekkel, vagy a fizikai aktivitással pedig lényegében iskoláknak lehet gyűjteni, méghozzá sportszer vásárlási támogatásért versenyeznek ők. Nyilvánvalóan a legtöbb pontot összegyűjtött iskola kapja majd a legnagyobb nyereményt, illetve a legnagyobb lehetőséget, hogy feltöltse a tornapályáját, akár labdákkal, vagy kosárlabda, palánkkal, bármire is beváltható ez. Érdemes ezzel számolni, egy applikáció kell, és lényegében felajánlhatjuk lépéseinket. Ennyi a program, olvassa a Best FM oldalán, vagy az MT-n. Filóval folytatjuk. Itt van Madonna, Give It To Me, dal után majd a nyári zápor, Bagdétól.

diszkó királynői, hát így emlegeti Gloria Estefan, Turn a Beat Around, itt a legnagyobbak között, aztán pedig majd Karamel énekel a Még egyszer dal bekészítve. Nálunk pedig a laptop újraosztásról beszélgetünk, ezt is hoztam már hírként, de mindenképpen érdemes figyelni, főként az ötödikesek és a kilencedik évfolyamosoknak, ugyanis hát a programban a tavaly, meg a tavaly előtt kiosztott laptopokat ugye szépen lassan visszaszolgáltatták már azok a diákok, akik már leballagtak, akik már tanulmányaikat máshol folytatják, ezeket a laptopokat ekkor vissza kell adni, ezeket újra kiosztják majd a srácoknak. A digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára elnevezésű program kereteiben. Egyébként ez 579 ezer laptopról szól, melyből 524 ezeret a diákok kaptak meg, hát nyilvánvalóan ez egy országos szám. Én azért foglalkoznék ezzel, a cikket megtalálja most is a Best FM oldalán. A Krétán keresztül lehet egyébként ezeket a gépeket igényelni, de én azért jól körbejárnám a témát, és foglalkoznék a feltételekkel is. Akkor jöjjön Karamell, meg a Sugababes, Zséda óceánjába is fürdünk.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A The Black Eyed Peas velünk, Don't Funk With My Heart, itt a legnagyobbak között, az Iron Mafia pedig hozza a dudolászását. Ezt a különzatot szeretem, volt egy álmom, mindjárt hallgatjuk, dudoljuk, és majd Robbie Williams is csatlakozik, She's the One, egy picit majd lassítunk, egy picit majd dudolunk, tovább előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket a hét közepére készülve. Elmondható, hogy marad a késői nyár, szép szóval indián nyár, 26 fok várható holnap is a legmelegebb órákban, de a reggelek, a hajnalok hűvösnek bizonyulnak, 8 fokot remélhetünk a legmelegebb percekben. Marad az északkeleti áramlás, mely egyelőre még mérsékelt, de hűvösnek érezzük. Ezt biztosan tapasztalta, hogyha reggel indult dolgozni, vagy bárhová. Na nézzünk ide kalendárium adatokat, holnap már 30-a, a hónap utolsó napjához érkezve Jeromos ünnepli névnapját Feliciával, Becsével is. Örssel, mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok. Már is hozom a dalokat, az Iron Mafia, Robbie Williams és majd Barry, ő az ébredezés perceire készít minket, de majd holnap. Volt egy

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka, mára elszaladt ez a 4 óra. Mindenkinek jó pihenést kívánok a késő délutánba, a kora estébe és az estében is. Egyébként pedig hát holnap újra találkozunk, majd Norbit követően, ha minden igaz, akkor megint majd Zentai Edit érkezik. Aztán találkozunk 2 óra után. Én számítok figyelmére, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 93.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Üzemkész az új beléptető az északi temetőben. Folytatódhat az M49-es második üteme, több mint 1200-an pattantak bringára. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. A teszt

0: kezdtünk el. Augusztus 1-től vezettük be próbaüzemként ezt a rendszert. Pozitív tapasztalataink vannak a rendszerrel kapcsolatosan. A temetőbe történő beléptetés jóval gyorsabb lett, illetve a hatályos rendeleteknek is így jobban meg tudunk felelni.
1: Döntött a kormány az M49-es román határig történő második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a 45 kilométeres 2x2-sávos szakasz megteremti a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. A fejlesztés M3-astól Ökörító Fülpösig tartó szakasza már célegyenesben van, idén ősszel készül el. A román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni. Ismét népszerű volt a Bringa város a nyíregyháziak körében, több mint 1200-an regisztráltak az eseményre, közülük több mint 200-an bejárták mind a 24 pecsétgyűjtő pontot, számol be a nyíregyházi Sporthírek. Az iskolák versenyét idén is a Móricz Zsigmond Általános Iskola kertvárosi tagintézménye nyerte, 202 fővel torony magasan megelőzték a szintén magas létszámmal 71 fővel regisztrált Móricz Zsigmond Általános Iskolát. A harmadik helyet a Móra Ferenc Általános Iskola szerezte meg. A Kossuth téren kihelyezett görgős kerékpáron a városrészek versenyét a kertváros nyerte, a második helyen az Érkert, a harmadikon pedig Oros végzett. Nyíregyháza környékén szinte mindenhol teljesen derült az ég, ennek köszönhető, hogy nem csak ma, de egész héten 25 fokon tetőzik a hőmérséklet. A napsütés legfeljebb csak rövid időre takarhatják felhők, de csapadék egyáltalán nem valószínű, még a légmozgás sem élénkül meg. Hajnalban viszont már általában 7-9 fok közé hűl le a levegő. Jövő héttől lassú enyhülés kezdődik, a hónap közepén már várhatóan csak 20 fok alatti értékeket mérhetünk napközben is. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra

0: kapta az elismerést a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének múlt jelen jövő című 27. szakmai konferenciáján vehette át. A szakember emellett felkérést kapott arra is, hogy bekapcsolódjon a szövetség közétkeztetési munkacsoportjának munkájába, olvasható a kórház közösségi oldalán. Őrizetbe vették a nyíregyházi rendőrök azt a 16 éves helyi fiút, aki a napokban betört egy családi házba. A fiatal berúgta az ingatlan terasz ajtaját, és kezében egy vascsővel az utcán parkoló autójának kulcsát követelte az ott lakótól. A fenyegetés hatására a tulajdonos átadta a kocsi kulcsot, azonban a fiú nem tudott elindulni a járművel, ezért mérgében megrongálta a visszapillantó tükröket és az ablakokat, majd elmenekült. A bejelentést követően a rendőrök néhány utcával odébb elfogták az elkövetőt, írja a polisz.hu. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása, az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmárberekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
1: Immunizálás legidőbben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagy részt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
0: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmárberekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A nap lenyugtával gyorsan hűl a levegő, a 25 fokos csúcsról a következő órákban 10 fok alá süllyed Nyíregyházán a hőmérséklet. Csapadék azonban nem várható, egész éjszaka derült maradt felettünk az égbolt. Holnap folytatódik a jobbára zavartalan napsütés, akár a 26 fokot is elérhetjük, de egész héten kitart a kora őszi meleg, még hétvégén is a szabadba hívogat majd az idő. Leghamarabb a jövő héten kezdődhet lassú enyhülés, eső azonban továbbra sem valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Gyakorlatoztak az önkéntesek, az időseket ünnepeljük csütörtökön, ősszel is lesznek fit események Nyíregyházán. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Három települési és három járási önkéntes mentőszervezet gyakorlatozott a napokban Tuzséron. Valamennyi mentőszervezet megújította az alapvető vízkár elhárítási tevékenység szakterületi minősítését a nemzeti minősítési rendszerben, tudatta a katasztrófavédelem. A nyíregyházi települési önkéntes mentőszervezet az alapvető viharkár elhárítási képességek, valamint árvízi és vízimentési képességek szakterületi minősítéseit is megújította. Egész napos programokkal köszöntik a szépkorúakat az idősek világnapján Nyíregyházán. A csütörtöki programnak a Sóstói Múzeum falu ad otthont. Az önkormányzat kulturális műsorokkal, néprajzi előadásokkal, interaktív kiállításokkal és egészségügyi szűrésekkel is készül az ünnepségre. A szépkorúak megismerkedhetnek a régi kismesterségekkel, betekinthetnek az egykori iskolai mindennapokba, de lesznek játékos és interaktív programok, valamint gyógyteakóstoló is. A belépéshez személyigazolvány és nyíregyházi lakcímkártya szükséges, írja a város honlapja. Várja a magyar népzene és a néptánc kedvelőit a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézete. Szerdán este ismét bursztáncházat rendeznek az Egyetemi Szertár Klubban. A bursza elnevezés helyi hagyományra utal. A nyíregyházi bokortanyákon burszának nevezték ugyanis a fiatalok zenés táncos összejöveteleit. A szerdai eseményen a táncokat Jeremiás Kincső és Jeremiás Balázs tanítja, a talpalávalóról pedig a Zenei Intézet és a Művészeti Szakgimnázium népzenész hallgatói, diákjai és tanárai gondoskodnak, írja az enyhe.hu. Az őszi időszakban is szerveznek fit eseményeket a Mozdulj Nyíregyháza keretében. Október 7-én fit szerdát tartanak. A mozogni vágyókat Czanik Balázs várja egy közös kapuéra.

0: a jobbára zavartalan napsütés, akár a 26 fokot is elérhetjük, de egész héten kitart a kora őszi meleg, még hétvégén is a szabadba hívogat majd az idő. Leghamarabb a jövő héten kezdődhet lassú enyhülés, eső azonban továbbra sem valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Üzemkész az új beléptető az északi temetőben. Folytatódhat az M49-es második üteme, több mint 1200-an pattantak bringára. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is jönnek a részletek. A tesztüzem után már élesben is működik az északi temető új beléptető rendszere. Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője rádiónknak elmondta, a fejlesztés gördülékenyebbé tette a be- és kihajtást a sírkertnél.
2: 2023-ban és 2024-ben a két bejáratunkon megtörtént az első ütemes korszerűsítés, ahol rendszám felismerő sorompókat helyeztünk ki. Következő lépésként erre a rendszerre ráépítve fizető automatákat helyeztünk ki, illetve automata jegy kiadó gépeket helyeztünk el. Augusztus 1-től vezettük be próbaüzemként ezt a rendszert. Pozitív tapasztalataink vannak a rendszerrel kapcsolatosan. A temetőbe történő beléptetés jóval gyorsabb lett, illetve a hatályos rendeleteknek is így jobban meg tudunk felelni.
1: Döntött a kormány az M49-es román határig történő második ütemének folytatásáról, így megépül a 2x2-sávos gyorsforgalmi út Szatmár-Németiig. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, a 45 kilométeres 2x2-sávos szakasz megteremti a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot az M3-as autópályáról Szatmár-Németi felé. A projekt részeként új határátlépési lehetőség is létesül. A fejlesztés M3-astól Ökörító Fülpösig tartó szakasza már célegyenesben van, idén ősszel készül el. A román határig tartó folytatást 2029-re kell befejezni. Ismét népszerű volt a Bringa város a nyíregyháziak körében. Több mint 1200-an regisztráltak az eseményre, közülük több mint 200-an bejárták mind a 24 pecsétgyűjtő pontot, számol be a nyíregyházi sporthírek. Az iskolák versenyét idén is a Móricz Zsigmond Általános Iskola kertvárosi tagintézménye nyerte. 202 fővel torony magasan megelőzték a szintén magas létszámmal 71 fővel regisztrált Móricz Zsigmond Általános Iskolát. A harmadik helyet a Móra Ferenc Általános Iskola szerezte meg. A Kossuth téren kihelyezett görgős kerékpáron a városrészek versenyét a kertváros nyerte, a második helyen az Érkert, a harmadikon pedig Oros végzett. A nap lenyugtával gyorsan hűl a levegő, a 25 fokos csúcsról a következő órákban 10 fok alá süllyed Nyíregyházán a hőmérséklet. Csapadék azonban nem várható, egész éjszaka derült marad felettünk az égbolt. Holnap folytatódik

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a talán.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Rangos elismerés a kórház munkatársának. Őrizetben a nyíregyházi rabló. Kezdődik az őszi róka vakcinázás. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Rangos elismerés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház munkatársának, az intézmény élelmezési osztályának vezetője, az év dietetikus végzettségű élelmezés vezetője díjban részesült. Pető Réka az elismerést a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének múlt jelen jövő című 27. szakmai konferenciáján vehette át. A szakember emellett felkérést kapott arra is, hogy bekapcsolódjon a szövetség közétkeztetési munkacsoportjának munkájába, olvasható a kórház közösségi oldalán. Őrizetbe vették a nyíregyházi rendőrök azt a 16 éves helyi fiút, aki a napokban betört egy családi házba. A fiatal berúgta az ingatlan terasz ajtaját, és kezében egy vascsővel az utcán parkoló autójának kulcsát követelte az ott lakótól. A fenyegetés hatására a tulajdonos átadta a kocsi kulcsot, azonban a fiú nem tudott elindulni a járművel, ezért mérgében megrongálta a visszapillantó tükröket és az ablakokat, majd elmenekült. A bejelentést követően a rendőrök néhány utcával odébb elfogták az elkövetőt, írja a polisz.hu. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás, köztük Szabolcs-Szatmár-Berekben. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
3: Immunizálás legidőbben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagy részt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
2: Az elmúlt 4 évben Szabolcs-Szatmár-Berekben több veszettséges esetet is igazoltak, ebből 2 idén. A járványügyi kockázatra való tekintettel megyénkben dupla csalétek sűrűséggel történik a vakcinázás, mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja. A nap lenyugtával gyorsan hűl a levegő, a 25 fokos csúcsról a következő órákban 10 fok alá süllyed Nyíregyházán a hőmérséklet. Csapadék azonban nem várható, egész éjszaka derült maradt felettünk az égbolt. Holnap folytatódik a jobbára zavartalan napsütés, akár a 26 fokot is elérhetjük, de egész héten kitart a kora őszi meleg, még hétvégén is a szabadba hívogat majd az idő. Leghamarabb a jövő héten kezdődhet lassú enyhülés, eső azonban továbbra sem valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan. It's been a long time, long time. Shouldn't have left you, left you without a dope beat.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: Fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM.
0: Ez a Best FM.
1: A kedvencek rádiója.

0: Nekem nem kell.
1: A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: drága hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Hallgasd a 103.9 Best FM-et. Itt a legjobb.

0: Mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. I don't get up or bring me what I need, so why are we losing time? Igen, mindenből a legjobbat.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak. Mert a

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.